0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Jó reggelt kívánunk, 5 óra 35 perc, pontos időn, pedig ugye a Uravidéki Magyar Rádió kedv van, és szeptember 22-e. Kint azért viszonylag friss időnk van, nagyjából ilyen 10-11 fok körül mozognak most itt a hőmérsékletek a környékünkön, úgyhogy azért ez így viszonylag friss, ugye? Na nem mi, gyorsan elmondjuk akkor, hogy ki is a reggeli csapat. Bencik István a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig majd Oleti Zsuzsanna szerkeszti. Úgyhogy jó reggelt, és jön is a Republik, gyere közelebb! Menekülj el!

Na, az állik, hogy az Európa-bajnokság még hozzá röbb labdá van, és hogy a férfiak mérkőznek egymással. Tegnap volt a mérkőzés, volt több is, de ami lényeges, ugye, hogy volt egy Szlovénia-Szerbia összecsapás is. És hát voltak olyan információk, illetve hát keringtek olyan információk is, miszerint az utolsó csoportkörben a szerbek kikaptak volna Belgiumtól, méghozzá úgy, hogy ezt ők szerették volna, hogy akkor harmadikak legyenek a csoportban, és akkor ugye Szlovénia legyen az ellenfél, és akkor könnyebben tudnak tovább lépni. No, ha így is volt, nem jött ki ez a számítás, ugyanis Szlovénia 3-0-ra győzött, és tovább jutott, vagy pedig akkor azt jelenti, hogy ott van ugye a legjobb 8 közt. Egyébként pedig szerdán lesz akkor a következő mérkőzés, Szlovénia-Belgium összecsapás lesz majd, de szintén szerdán lesz majd Olaszország-Finnország mérkőzés is. Ma lehet majd követni Franciaország-Románia mérkőzés 15 órakor, 18 órakor pedig Lengyelország-Németország. Na és akkor ezek után már meg lesz az is, hogy kik a legjobb négyek, ugye? És akkor pénteken lesznek majd az elődöntők, a döntő és a harmadik helyért zajló mérkőzés pedig akkor majd szombaton, mindez ugye Milánóban kerül majd megrendezésre. Na lényeg, tehát Szlovénia 3-0-ra győzött Szerbia ellen, és tovább jutott, ott van a legjobb 8 között az Európa-bajnokságon. Szép teljesítmény. 5 óra 41 perc a pontos idő, át a városon, jön a Magna Cum Laude.

Na jó reggelt kívánok még egyszer, és hát ugye várható volt, és hát azt tudtuk, hogy emelkedni fog, hogy pontosan mennyi lesz, arra kíváncsiak voltunk, voltak bizonyos előrejelzések. Hát jelenleg, tehát évféltől már így alakulnak az üzemanyagárak Szlovéniában. A 95-ös oktánszámú benzin 2 centtel lett drágább, mint ugye volt, úgyhogy az új ára 1,74,8 €. A dízelüzemanyag is drágább lett 2,1 €, úgyhogy az új ára 2 € és 1,2 €. Valamint a fűtőolajért 3,3 € kell többet fizetni, az új ára 1,63 €. Tehát a dízelüzemanyag ára átütötte, úgymond azt a valamilyen kis korlátot, idézőjelben mondva, vagyis túllépte a 2 eurós árat, és hát egy hétig biztos, hogy a fölött lesz. És utána, hát majd kiderül. Jön a Grófhaus, szemeddel látsz, mi pedig utána akkor névnapot köszöntünk.

Grófhaus, szemeddel látsz, című dolog volt ez. Moritz névnapot ünneplünk ma, vagyis szeptember 22-én. A Moritz pedig latin eredetű név, a Mauritius névből származik, ez pedig a Maurus továbbképzése. Jelentése mor, szerecse. Tehát, Moritzok, boldog névnapot kívánunk. Egyébként pedig még néhány név van, akik ugye szintén ünnepelhetnek szeptember 22-én, ezek pedig a következők. Emerita, Mor, Otto és Tamás. Úgyhogy névnaposok, boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Itt a Kis Pál és a Borz.

4 perc múlva 6 óra lesz, 6 órakor pedig ugye tudják, jövünk információkkal, megnézzük, hogy milyen lesz járásunk ma és a következő napokban. Úgyhogy maradjanak velünk addig, meg akkor jó reggelt, meg jó ébredést!

0: időjárás.
1: Kedd van, szeptember 22-e, 6 óra, és ez itt a Muravéki Magyar Rádióval, pedig ugye információk jönnek, úgyhogy már is nézzük, hogy milyen lesz az időjárások, és hát indítsunk Szlovéniával. Hát ma a kezdetben nagyon derült időjárásunk lesz, helyenként viszont elsősorban ugye a völgykatlanokban, ott köd is képződhet így a hajnali délelőtti órákban. No, a nap folyamán egyébként Szlovénia középső részén komoly felhőzet képződik majd, és amely akkor majd elindul kelet irányába, tehát ugye itt Muravidék felé is. Viszont a több helyet lehet majd északi irányú szélre számítani, helyenként pedig keleti irányúra. A hőmérséklet ország szerte pedig 17 és 20 fok közt alakul, tengermelléken 23 fok várható. Muravidékre egyébként kissé felhős, időnként közepesen felhős égboltot jósolnak ma délutára. 19 fok körül lesz a csúcsérték, tehát nem lesz ugye túl meleg, és nálunk például északi irányú szélre kell számítani, amely viszont időnként erős is lehet. Holnap többnyire derült időjárásunk lesz, viszont a reggel nagy friss lesz, így mondják tehát ugye a meteorológusok. No, a nap folyamán egyébként azt kell majd tudni, sőt, még nézzük úgy, hogy holnap reggel hajnalban 1 és 7 fok közt lesz a hőmérséklet, tehát azért eléggé friss lesz tényleg, és délután pedig akkor 18 és 22 fok közt lesz majd a csúcsérték. Csütörtökön a kezdetben még többnyire derült napos időjárás lesz, aztán majd a nap folyamán észak irányából felhők érkeznek, megerősödik majd a délnyugati irányú szél is. Délután és estére pedig már helyenként előfordulhatnak záporok, illetve szivatarok. És a szélmozgás is megfordul majd, több helyütt akkor majd északi irányú szélre kell számítani. Pénteken úgy tűnik, hogy a többnyire derült időjárás lesz, a reggel az ködös lehet a síkságokon, és a tengermelléken is majd délelőtt megszűnik a borra. Legalábbis most ezt mondják a meteorológusok. Na, holnap hajnalban Muravidéken derült lesz az égbolt, és 7 fokra számíthatunk. Délután pedig kissé felhős égbolt mellett 20 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Nézzük meg akkor a jelenlegi hőmérsékleteket is ország szerte, hogy akkor hogy alakulnak, és hát a következő értékekkel rendelkezünk. Most Krány 8 fokos, Triglav-Kedericán -1 fok van. Ljubljanában ködös az idő, és ott 10 fokot mérnek. Mariborban is 10 fok van. Buraszombat 11 fokos, Ptuj jelenleg 8, Szeriben 7 fokot mutatnak a hőmérők, Koper 18 fokos, Goricskon 12 fok van, Lendvár 10 fokot mérünk, Portoros pedig 11 fokos. Na és akkor előrejelzés Magyarországra. Ez pedig így hangzik. Ma a felhő átvonulások mellett az ország nagyobb részén alapvetően sok napsütéssel lehet számítani. Elszórtan valószínű kisebb eső zápor, főképp az ország északkeleti-keleti felén zivatar is. Az északnyugati szél főleg a Dunántúlon és a középső ország részben ismét a nagy területen megerősödik, jól viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható. Késő este többnyire 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vas megyére pedig délután közepesen felhős égbolt mellett 18 fokra lehet számítani. Holnap gomoly felhős napos idő várható. Elsősorban keleten, észak-keleten fordulat elő, kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalban Zala és Vas megye, derült égbolt 9 fok. Délután pedig Zala megye közepesen felhős 20 fok, Vas megye kissé felhős, úgy szintén 20 fok. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet zápor, illetve zivatar. Pénteken pedig komoly felhős napos idő valószínű, néhány futó zápor pedig kialakulhat. Na akkor is a hőmérsékleteket nézzük. Békéscsabán 7 fok van, Budapest 12 fokos, Debrecen 8, Győr 13, Pécs 12, Sármellék 9, Siófok 14, Szeged 11, Szolnok 10, Szombathely 13, Lenti 8, Keszthely 12 és Nagykanizsán is 12 fok van. Nézzük az utakat!
2: Közlekedési hírek.
1: Országszerte jelenleg folyamatos a forgalom, komolyabb és nagyobb fennakadásokról nincs hír, kettő kivételével. Az egyik, az ugye Ljubljana előtt van a lukovicai csatlakozásnál, ott nagyjából ugye Dombzsáne irányában, ott ugye ezek a munkálatok még mindig zajlanak, ott már most torlódás alakult ki. Nagyjából itt egy 13 perces késéssel kell számolni, adta írult át az Útinform. Illetve Obrezsle és Ljubljana közt is van, tehát a Bicsi csatlakozásnál Ljubljana irányában szintén kialakult egy torlódás, ott nagyjából 5 perces késéssel kell számolni, illetve annyiban hosszabb az utazási idő az Útinform szerint. De pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánok. 6 óra 6 perc, pontos idő, kedd van, és szeptember 22-e.

0: Horizont.
1: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Meszelics László grafikus kiállításáról Szőke Krisztina összeállítását hallhatják, valamint szólunk néhány előttünk álló eseményről is. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Na, 6 óra előtt már említettük, most az még egyszer elmondjuk, tehát hogyha valaki esetleg még nem értesült volna róla, ha esetleg ma elmegy és tankolni szeretne üzemanyagot az autójába, akkor ugye magasabb árak várják majd a szlovéniai benzinkutakon, és hát ugye vannak a fixált árak, úgymond, és egy hétig ezek lesznek, méghozzá azokon a benzinkutakon, amelyek ugye nem az autópálya mellett vannak. Na ott a 95-es oktánszámú benzin most 2 centtel többe kerül, vagyis 1,74 euró. A dízel is drágább lett 2,1 centtel. Az új ára tehát átvitte a lélektani határt, 2 euró fölött van, vagyis 2,2 euró a dízel literje. A fűtőolaj pedig 3,3 centtel lett drágább, úgyhogy az új ára egy hétig 1,63 euró. Nálunk pedig akkor most jön a Love is in the Air, itt van John Paul Young.

Love is in the air, John Paul Young, tehát egy régi klasszikus itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Egyébként pedig szeptember 22-e van, szeptember 22-e pedig más, mint a folyók világnapja is. És hát Water for Life az egyik ilyen mondata, úgyhogy ezt is akkor ma meg lehet ünnepelni. Egyébként erről a témáról majd még szólni fogunk a mai délelőtt folyamán, hogy akkor ez a folyók világnapja mi is pontosan. Meg persze lesz majd évforduló naptár, és következő órában akkor belenézzünk, hogy azért kicsit részletesebben, hogy milyen események történtek még ezen a dátumon, vagyis szeptember 22-én. Most viszont 6 óra 24 perc lesz mindjárt a pontos idő, úgyhogy jó reggelt kívánok, érkezik Roy Gallery Gesztivel, és a Csak te kell lesz.

Nézlek, zuhanok, veled érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Na jó reggelt kívánunk, és hát kedvar, szeptember 22-e, hamarosan már napkelte is lesz, mert most ugye 6 óra 30 perc a pontos idő, 6 óra 40 perckor pedig akkor kell a nap, napnyugta pedig 18 óra 52 perckor lesz.

Na még egyszer azért mondjuk el, hogy tegnap ugye este Szlovénia játszott Torinóban egy meccset, és férfi röplabdáról van szó. No, ott ugye legyőzték Szerbiát méghozzá 3-0-ra. Mondhatnák szinte azt is, hogy simán, és ezzel továbbjutottak, vagyis bejutottak a legjobb 8 közé az Európa-bajnokságon. Voltak ugye olyan célozgatások, hogy a szerbek állítólag az utolsó mérkőzésüket a csoportkörben azért veszítették el, hogy akkor később Szlovéniával meccseljenek, és akkor könnyebb lesz a továbbjutás. Hát nem jött ki akkor ez a számítás, ha tényleg volt ilyen. Minden esetre kezdődnek majd akkor a 4 közé jutások is, és hát lesz is 2 mérkőzés ma, Franciaország-Románia 15 órakor, valamint 18 órakor Lengyelország-Németország. Majd pedig holnap 16 órakor Szlovénia-Belgium összecsapás és Olaszország-Finnország mérkőzés is lesz 21 óra 5 perckor. Majd pedig pénteken rendezik az elődöntőket, a döntő és a harmadik helyért zajló mérkőzések pedig akkor szombaton lesznek. Ezek a mérkőzések már mind akkor Milánóban kerülnek megrendezésre, mármint az elődöntők és a döntők, ugye. Előtte pedig akkor Torinóban lesznek a mérkőzések, mármint a 4 közé jutásért. Úgyhogy gratuláció szlovén válogatottnak, csak így tovább, következő lépés az akkor a belga válogatott, azon kérem, hogy átlépni. Nálunk viszont jön a Valahol, itt a Margaret Island.

Na, az autóforgalom elől lezárt városközpontokkal és utcákkal. Az autómentes nappal zárul ma hagyományosan az Európai Mobilitási Hét idei rendezvény sorozata. Néhány szlovéniai önkormányzat azzal is ösztönzi lakóit a fenntartható közlekedési módok használatára, hogy ingyenessé teszi a tömegközlekedést. Ljubljanában a ljubljanai személyszállítás, tehát ugye az LBB, így is szoktuk nevezni, autóbuszai az egyes zónában közlekedő városi járatokon ingyenesen vehetők igénybe. Emellett a P plusz R parkolók használata is díjmentes lesz. Mariborban szintén ingyenesen lehet utazni a városi autóbuszok valamennyi járatán. A rendezvények miatt a fővárosban egyébként több útszakaszt is lezárnak. No de, ez így lesz ugye Lendván is. Ugyanis a Városház előtti főutca néhány órára a közös időtöltés, az alkotás és a biztonságosabb közlekedéssel kapcsolatos figyelemfelhívás helyszínévé válik. Az óvodások és az iskolások krétával rajzolnak majd az utcán, látogatók pedig felkeresedik a résztvevő szervezetek standjait. A legkisebbeket Leon rendőr, a rendőrség kabala figurája is meglátogatja majd. A 11 órakor az óvodások, valamint a Lendvai egyes száma kétnyelvű általános iskola alsó tagozatos tanulói, Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán egy közlekedési témájú báb előadást tekinthetnek meg. Tehát akik ma jönnek délelőtt Lendvára, ezt akkor mindenképp vegyék figyelembe, hogy az Európai Mobilitás Hét zárul, és ugye ma van az autómentes nap, úgyhogy délelőtt 1-2 órára le lesz zárva az útszakasz, méghozzá a Lendvai községháza előtt, úgyhogy kis kerülővel kell majd menni, de azt ugye táblák jelzik, és nem fog ez olyan nagy gondot okozni. Egyébként kicsit többet kell majd autózni. Minden esetre pedig akkor majd szép rajzok lesznek az utcán, amit majd a gyerekek fognak oda rajzolni. 6:44 perc pontos idő, jön ismételten egy régi nagy klasszikus, The Best a címe, aki előadja nem más, mint Tina Turner.

Tina Turner és a Best szólt itt a Moravegyéki Magyar Rádióban. Jó reggelt kívánok! Kedd van szeptember 22-e, és bő 10 perc múlva 7 óra lesz, amikor majd érkezik Olet és Zsuzsanna, és jönnek ugye a friss hírek. Következő órában pedig lesznek információk, meg előtt az évfordul a naptárba is belelapozunk, úgyhogy tartsanak velünk, jó rádiózást, jó ébredést, jó reggelt!

Kapcsolódjunk ki! Töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötője lendava.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Angelo Gar, gazdasági, munkaügyi és sportminiszter hétfőn megkezdte háromnapos hivatalos látogatását Csehországban. A szlovén delegáció utazásának célja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok elmélyítése, különös tekintettel a jövőbeli technológiákra és az autóiparra. A látogatás központi eseménye a Spirit Szlovénia ügynökség által szervezett kétoldalú üzleti fórum lesz Prágában, majd Logár megbeszélést folytat Karel Havlicek, cseh ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint az autóipar képviselőivel. Szlovéniában kettől a benzinért és a fűtőolajért is többet kell fizetni, a dízel szabályozott ára pedig első alkalommal emelkedik 2 euró fölé, számolt be róla az STA. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a dízel literje 2,1 centtel, 2 euró 1 centre, a 95-ös oktánszámú benziné 2 centtel, 1 euró 75 centre, a fűtőolajé pedig 3,3 centtel, 1 euró 64 centre drágul. Az árak kiszámításánál most először alkalmazzák a szeptember 22-én hatályba lépő új módszert, amely a benzin és a dízel beszerzési árában nem veszi figyelembe különtételként a bioüzemanyag komponens költségét. A kormány ezzel az üzemanyagárak emelkedését kívánja mérsékelni. Az új árak szeptember 28-áig maradnak érvényben. Éles vita alakult ki a Magyar Országgyűlésben az ukrán üzemanyagtározó ügyében. Magyar Péter azt állította, hogy a MOL az előző kormány alatt tárgyalásokat folytatott egy Magyarországon megvalósuló tározóról ukrán és amerikai partnerekkel. A miniszterelnök kifejtette, hogy amíg a Tisza párt van kormányon, a beruházás nem valósulhat meg Magyarországon. Közben azzal vádolta a korábbi kormányt, hogy nem tájékoztatta megfelelően a magyar közvéleményt az ügy nemzetbiztonsági kockázatairól. A felszólalás során az ülésteremben zajló rendbontások és az újságot olvasó képviselők miatt is vita alakult ki. Magyar Péter szerint a parlamenti képviselőknek nagyobb tiszteletet kellene tanúsítaniuk az országgyűlés munkája iránt. Horvátországban kedden ismét emelkedik az üzemanyag ára. Egy liter 95-ös oktánszámú benzin 1 euró 74 centbe, azaz 1 centtel többe kerül, mint a múlt héten. A gázolaj még drágább lesz, mégpedig 6 centtel, 1 euró 91 centre emelkedik literenként, döntött a kormány levelező ülésén. Az új árak a következő 7 napig lesznek érvényben, írja az index.hr. Pakisztán ismét légicsapásokat intézett több célpont ellen Afganisztánban. A műveleteknek Iszlamabad hétfői közlése szerint 28, Kabul szerint legkevesebb 3 halottja van. A légicsapásokat a Pakisztánnal határos Kunár és Paktika tartományból jelentették. Az állításokat független forrásból nem sikerült megerősíteni. A héten New Yorkra figyel a világ, ugyanis szeptember 22-én megkezdődik az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének úgynevezett magas szintű hete, amelyen felszólalnak a világ vezetői, köztük Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is. Az elnöklő tisztséget Khalilur Rahman, Banglades képviselője tölti be, a közgyűlés mottója pedig a bizalom helyreállítása, az átalakulás kezelése, egy ENSZ, amely mindenkinek szolgál. Az amerikai elnök kedden mond beszédet, amelyre azért is érdemes figyelni, mert várhatóan nagy hangsúlyt kap benne az Irán elleni háború, valamint a gázai és az ukrajnai háború is. A Reuters szerint az idei közgyűlés egyik fontos kérdése az ENSZ jövője, és az Antonio Guterres főtitkár mandátumának decemberi lejárta utáni utódlás is. A szlovén delegációt Janez Janša kormányfő vezeti, aki csütörtökön szólal fel. A küldöttség tagja még Tonek Heizer külügyminiszter, Polona Rifel környezetvédelmi és Tadej Osterc egészségügyi miniszter. Magyarországot ezúttal Orbán Anita külügyminiszter képviseli. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott kedden Szerbia ellen játsza a nyolcaddöntő mérkőzését az Európa-bajnokságon. A torinói mérkőzés este 9-kor kezdődik.
2: Időjárás.
1: A hajnalban keletkezett ködfoltok feloszlása után jobbára napos időben lesz ma részünk. A nap folyamán a keleti ország rész felett fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az időnként megélénkülő északi vagy keleti irányú szélben 17-20 fok között tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 23 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

Na és akkor belelapozunk az évforduló naptárba. Szeptember 22-e van, az év 265. napjánál járunk, úgyhogy még 100 nap maradt ebből az évből. És hát nézzük az eseményeket, amelyek akkor a mai dátumhoz fűzhetők. És hát az egyik ilyen esemény az például az, hogy megszületett a szlovén író fordító János Gradisnik. 1917-ben látta meg ő a napvilágot. A szlovén költő, drámaíró és rendező Vinko Möldendorfer pedig 1958-ban született. Úgy szintén ezen a napon, tehát szeptember 22-én. Italo Marcioni szabadalmaztatta a fagylalt tölcsért 123 évvel ezelőtt, 1903-ban. Junko Tabei, japán hegymászony, az első nő, aki feljutott a világ legmagasabb csúcsára, 87 éve született, 1939-ben. Említettük már ugye, hogy a folyók világnapja is ma van, illetve ezen a dátumon. Megszületett Michael Faraday, angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója. Michael Faraday 1791-ben született, szeptember 22-én, tehát 235 évvel ezelőtt. Joseph Smith, amerikai vallásalapító, pedig megalapította a Mormon egyházat 199 évvel ezelőtt, 1827-ben. Sebők Zsigmond író, hírlapíró, Dörmögő Dömötör figurájának megalkotója, 165 éve született, tehát 1861-ben. És szintén akkor a mai dátumhoz fűzhető, hogy megszületett Benedek Marcel, Kossuth Díjas irodalomtörténész, esztéta, író, műfordító, színházigazgató, 141 évvel ezelőtt. Csuka Zoltán, vajdasági magyar költő, szerkesztő, műfordító, 125 éve született. Faludi György, Kossuth Díjas költő, műfordító, pedig 1910-ben látta meg a napvilágot szeptember 22-én, tehát 116 évvel ezelőtt. Újpesten megszületett Váradi Hídi, Kossuth Díjas, Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, 97 éve született, 1929-ben. És a mai dátumhoz fűzhető akkor az is, hogy megszületett David Coverdale, ő pedig a Deep Purple, vagy a Whitesnake énekese is volt. 75 éve született David Coverdale 1951-ben, úgyhogy jön is a Whitesnake, Here I Go Again című dalokat fogjuk hallani, aztán jövünk is vissza.

Vázolt át a Whitesnake együttes, hiszen David Coverdale, az énekesük, ezen a napon született, ugye 75 évvel ezelőtt. Ezen napon született egyébként Andrea Bocelli, olasz tenorista is 1958-ban, tehát 68 évvel ezelőtt. És ezen a napon született Ronaldo Brazil, profi labdarúgó, a világ egyik legsikeresebb focistája. 1976-ban született Ronaldo, azaz 50 évvel ezelőtt, Bento Ribeiroban, Rio de Janeiro közelében született. No, és ezen a napon történt, amikor is megszületett Philipp Nicodemus Frischlin, német humanista költő, tudós, 479 évvel ezelőtt. 234 éve kikiáltották a francia köztársaságot. És a mai dátumhoz, vagyis szeptember 22-éhez fűzhető az is, hogy megszületett Erich von Stroheim, osztrák származású amerikai filmrendező, színész. 1885-ben született, 141 évvel ezelőtt. Ugye nagy hatása volt az akkori Hollywoodra, amikor az úgymond kezdett még csak felépülni. Na és szeptember 22-i esemény az is, hogy a Broadway-n bemutatták a Heged és a háztetőn című musicalt, 3242 előadást ért meg. 62 évvel ezelőtt mutatták be először, 1964-ben tehát. 45 éve született Pápa Jóci énekes, cigán származású előadó, 1981-ben született tehát ő. És a mai dátumhoz fűzhető még az is, hogy 101 éves korában meghalt Irving Berlin, orosz-amerikai dalszövegíró. 1989-ben hunyt el, tehát 37 évvel ezelőtt. Egy érdekesség, 35 évvel ezelőtt Bryan Adams Everything I Do It For You című dalával 12 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. A dal egyébként ugye a Robin Hood című film betét dala volt, és hát akkor úgy még nagyobb lett a végén a siker. De és van még egy születésnapunk akkor a mai napra, ez pedig akkor nem más, mint egy jól ismert zenész, rockzenész, Nick Cave-ről van egyébként szó. Ő ezen a napon született, ausztrál rockzenész, dalszerző és énekes, ugye 1957-ben született Nick Cave, tehát 69 évvel ezelőtt. Úgyhogy jön is Nick Cave és a The Bad Seeds, tőlük a Nature Boy-t fogok hallani, aztán pedig 7:30 perckor jövünk majd információkkal.

0: Horizont.
1: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Meszelics László grafikus kiállításáról Szőke Krisztina összeállítását hallhatják, valamint szólunk néhány előttünk álló eseményről is. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
2: Fél 80 és információk jönnek a Muravidéki Magyar Rádióban, benne pedig akkor a szlovén időjárással indítunk, és hát nézzük meg, hogy mire készülhetünk ma és a következő napokban. Hát ma a kezdetben többnyire derült időjárásunk lesz. Helyenként viszont a hőgykatlanokban elsősorban köd is jelentkezik, majd még a délelőtti órákban. Na, a nap folyamán az ország középső részén pedig gomoly felhőzet jelenik majd meg, amely pedig akkor lassan majd vonul kelet irányában. Több helyet megjelenhet az északi irányú szél, helyenként pedig a keleti irányú. A hőmérséklet amúgy a mai nap folyamán 17 és 20 fok közt alakul országszerte, ma a tenger melléken ott 23 fok várható. Munavidékre kicsi felhős időnként közepesen felhőségbolt várható délután, a csúcsérték 19 fok körül lesz, és időnként erős lehet az északi irányú szél. Holnap többnyire derült időjárásunk lesz, a reggel az pedig friss lesz. És a hőmérsékletek a reggeli órákban holnap országszerte úgy alakulnak, hogy 1 és 7 fok közt. A nap folyamán 18 és 22 fok közt lesz majd a csúcsérték. Csütörtökön a kezdetben még többnyire derült időjárásunk lesz, aztán a nap folyamán észak irányából majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Megerősödik majd a délnyugati irányú szél is. Majd délután este felé pedig már több helyt előfordulhatnak, csapadékok, záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. A szélmozgás pedig megfordul, és északi irányú szélre kell majd készülni. Pénteken úgy tűnik, hogy többnyire azért derült időjárásunk lesz, viszont a reggel az ködös lehet elsősorban ugye a síkságokon. No de, nézzük akkor azt is, hogy holnap hajnalban mire lehet számítani Muravidéken, hát arra, hogy derült lesz az égbolt, viszont 7 fok lesz, tehát azért tényleg friss lesz a reggel. Délután pedig kisé felhős égbolt mellett 20 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. És a jelenlegi hőmérsékleteket is nézzük azért meg, hogy hogy is alakulnak. És hát így. Krány 8 fokos, Triglav-Kederincán mínusz 2 fok van. Ljubljanában 9 fokot mérnek. Maribor 11 fokos, Puraszombat 12, Ptuj jelenleg 9, Celében 8 fokot mérnek. Koper 18 fokos, Goricskon 11 fok van, Lendván is 11 fokot mérünk, Portoros pedig úgy szintén 11 fokos. Na nézzük az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését Magyarországra. Az pedig akkor így hangzik. Ma a felhő átvonulások mellett az ország nagyobb részén alapvetően sok napsütésre lehet számítani. Elszórtan valószínű kisebb eső, zápor, főképp az ország észak-keleti-keleti felén zivatar is. Az északnyugati szél főleg a Dunántúlon és a középső ország részben ismét a nagy területen megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható. Késő este többnyire 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vas megyére pedig közepesen felhőségbolt várható délután 18 fokos csúcsértékkel. Szerdán, azaz holnap. Komoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten és észak-keleten fordulat előkevése, zápor, esetleg zivatar. Az északi szelet élénk néhol erős lökések kísérik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Alaphajnalban Zala és Vas megye fölött is derült lesz az égbolt, ugyanúgy mint Muravidéken, és mindkét megyén 9 fokra lehet számítani. Majd délután Zala megye közepesen felhős lesz, 20 fok, Vas megye kissé felhős, úgy szintén 20 fokra lehet számítani. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan, főként nyugaton lehet ez zápor, illetve zivatar. Az észak-nyugat nyugati szél több felé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. Pénteken pedig gomoly felhős napos idő valószínű, néhány futó zápor pedig kialakulhat. Mi pedig nézzük meg a hőmérsékleteket. Véges Csabán 8 fok van, Budapest 12 fokos, Debrecen 7, Győr 11, Pécs 12, Sármellék 11, Siófok 14, Szeged 11, Szolnok 10, Szombathely 13, Lenti 9, Keszthely 11 és Nagykanizsán is jelenleg 11 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor megnézzük még azt is, hogy jelenleg mi a helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
2: Moravidéken szerencsére zökkenőmentes a forgalom, komolyabb fennakadásról nincs hír, annyit pedig még akkor elmondhatunk az autósoknak, hogy a rendőrség ma Muraszombat körzetében méri gyakrabban az autók sebességét. Na és akkor a távolabbra tartóknak a Steyr autópályán, Lukovicánál Ljubljana irányában, ott egy torlódás alakult ki, nem is olyan kicsi, nagyjából ilyen fél órás késéssel kell számítani azon a szakaszon, vagyis hát ugye annyival hosszabb akkor az utazási idő a főváros felé. A Dolenszkai autópályán, Bícstől Iváncsnagorica felé és Grosszúpjetel Ljubljana irányában szintén torlódások alakultak ki. Tengermelléki autópályán, Vörhnikánál van a torlódás Ljubljana irányában. Gorenszkai autópályán, Udicétől Ljubljana irányában úgy szintén torlódás van. De több helyütt még akadozik a forgalom, elsősorban ugye Ljubljana környékén, úgyhogy ugye a reggeli munkakezdés mindig meghozza ezeket a torlódásokat. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. Ezek voltak az információk. Kedv van, szeptember 22-e, 7 óra 35 perc a pontos idő.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Nagy érdekesség, ugyanis eddig is tudni lehetett, hogy a 95 éves William Shatner kanadai színészről, ugye a Star Trek sorozat Kirk kapitányáról, korán rátszáfalóan aktív, fiatalos és kísérletező kedvű. Fél évtizede. 90 évesen például ő lett a legidősebb ember az űrben, amikor űrturistának állt. Most pedig a legidősebb ember, aki heavy metallal kísérletezik. A pompás fizikai állapotban lévő Shatner és Frisch zenekara, a Akers, most hétvégén lépett fel először közönség előtt Chicagóban, majd a Riot Festen. Egyébként úgy írják az együttes nevét, hogy Csillag Akers. Valószínűleg az a csillag akkor egy F betűt akarott helyettesíteni. No, és hát felléptek, ugye. És 6 számot adtak elő. 3 metal és rock klasszikus. Olyanokat, mint az Enter Sandman a Metallicától, az Ace of Spades a Motorheadtől, és a Crazy Train-t Ozzy Osbourne-tól. Valamint 3 saját szerzeményt is. Shatner egyből meg is újította a műfajt, ugyanis ott állt, ahol hagyományosan az énekes szokott, de nem énekelt, hanem szavalt. Rövidesen pedig akkor majd kiderül, hogy ez a produkció hogy fog érdekelni a nézőközönséget és a hallgató közönséget, lehet, hogy majd tetszeni fog nekik, vagy lehet, hogy épp ellenkezőleg. No de minden esetre jövőre állítólag a Coachellán is fel fognak majd lépni. Hát kíváncsian várjuk. Aztán akkor majd a közönség eldönti, hogy ez nekik tetszik, vagy sem. Viszont az biztos, hogy zöld az élet, mert jön a Ladány Bele 27. This is the Jamaican Star.

0: Hát ugye, most
1: válogatott mérkőzések következnek, majd a következő egy-két hétben a Nemzetek Ligája lesz, és hát ugye azért eléggé bonyolult ennek a rendszere. Van ugye az A-liga, azon belül akkor az A1, az A2, az A3 és az A4-es csoport, meg akkor jön ugye a B-liga is, na és ott például a B1 csoportban van Szlovénia, és ugye Szlovénia Skóciával fog majd meccselni szombaton, szeptember 26-án 15 órakor. Aztán Észak-Macedónia lesz majd az ellenfél, kedden, szeptember 29-én 20:45 perckor. Majd október 3-án szombaton Svájc-Szlovénia 20:45 perckor. És október 6-án is lesz mérkőzés, akkor 20:45 perckor Skócia-Szlovénia. Magyarország pedig ugye a B2 csoportban van, és hát jönnek majd itt is a mérkőzések pénteken, szeptember 25-én 20:45 perckor Magyarország-Ukrajna. Majd szeptember 20:45 perckor Magyarország-Ukrajna. Majd szeptember 28-án hétfőn Észak-Írország

0: Yeah!
1: Mohamed Fatima volt tehát, ez 7:53 perc, a pontos időnked van, szeptember 22-ig. Egy kis zene még jön a Muravidéki Magyar Rádióban, aztán pont van 8 órakor, jönnek a friss hírek. Következő órában pedig többek közt felcsendül majd a 7 zene száma is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Tana Kaiser külügyminiszter hétfőn New Yorkban az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszaka keretében részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport találkozóján. Az ülést elnökként olasz kollégája Antonio Tajani vezette. A megbeszélés központi témája az Európai Unió bővítési folyamatának felgyorsítása, valamint a nyugat-balkáni régió stabilitásának és összekapcsolhatóságának erősítése volt. A Nemzeti Nyomozóiroda 8 személy ellen tett büntető feljelentést a specializált állami ügyészségen a Telekom Szlovénia állami vállalat és a Novastiri Indvajset TV televízió közötti vitatott finanszírozási szerződések miatt. A gyanú szerint a Telekom Szlovénia, a Novastiri Indvajset TV és néhány más TV csatorna műsorsugárzási jogainak jelentős túlárazásával több mint 3 millió eurós kárt okozott az állami cégnek. Bár a neveket hivatalosan még nem erősítették meg, a sajtó, köztük a Necenzuri Rano portál információi szerint a feljelentettek között van a Telekom Szlovénia korábbi vezetése, többek között Tomás Szelják, egykori vezérigazgató, valamint Tomás Jontes és Matyás Bericsics korábbi igazgatósági tagok. A rendőrség hivatali visszaéléssel, illetve az ebben való bűnrészességgel gyanúsítja az érintetteket. A kifogásolt ügyletek a legutóbbi harmadik Jansa kormány idejére nyúlnak vissza. Az MPU több mint 3 évig tartó nyomozás és a 2024-ben végrehajtott házkutatások után küldte meg a feljelentést az ügyészségnek. A specializált állami ügyészség jelenleg vizsgálja az anyagot, és még nem hozott döntést a bírósági vizsgálat hivatalos elrendeléséről. Szlovéniában kettől a benzinért és a fűtőolajért is többet kell fizetni, a dízel szabályozott ára pedig első alkalommal emelkedik 2 euró fölé, számolt be róla az STA. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a dízel literje 2,1 centtel 2 euró 1 centre, a 95-ös oktán számú benziné 2 centtel 1 euró 75 centre, a fűtőolajé pedig 3,3 centtel 1 euró 64 század centre drágul. Az új árak szeptember 28-áig maradnak érvényben. Erősödött kissé a forint kedreggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurójegyzése reggel 7 órára 361,63 század forintra ment le, az előző délutáni 361,97 század forintos jegyzésről. Az éveleje óta a forint erősödött 6%-kal az euró, közel 4%-kal a dollár és 7%-kal a svájci frank ellenében. A CNN, az MS Now és a Politico bepereli a Trump kormányzatot, miután megtagadták tőlük a belépést a Fehérházba, közölték a hírcsatornák hétfőn kiadott közös nyilatkozatukban. Donald Trump elnök pénteken közölte, hogy kitiltja ezeket a médiumokat az elnöki rezidenciáról, büntetésül azért, mert olyan híreket terjesztenek, amelyeket ő fake newsnak nevez. Trump egyes újságírókat személyesen és a közösségi médiában is támadott, olykor feltűnően személyeskedő módon sértegetve őket a sajtótájékoztatókon, vagy legutóbbi a Fehérházi Tudósítók Szövetségének vacsoráján mondott beszédében. A médiumok szerint a Fehérház értesítés vagy eljárás nélkül vonta vissza újságíróik belépőkártyáját, mert kifogásolta a tudósításaikat. Sport. A Krka-Sentjur mérkőzéssel ma este 18 órától a Novomestói Leon Strükes sportcsarnokban megkezdődik a kosárlabda OTP Banka Liga új 36. szezonja. A verseny szempontjából nem hoz újdonságot a bajnokság, de bizonyos játékszabályok megváltoznak. 3 lényeges újítás van. A technikai hibák felosztása, a korábbi sportszerűtlen személyi hibák taktikai és durva szabálytalanságokra való felosztása, valamint pontosabban határozzák meg a gyűrűre dobás kezdeti fázisát, amely megkönnyíti a szabálytalanságok bírói megítélését.
2: Időjárás.
1: A hajnalban keletkezett ködfoltok feloszlása után jobbára napos időben lesz ma részünk. A nap folyamán a keleti ország részre megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az időnként megélénkülő északi vagy keleti irányú szélben 17-20 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 23 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak ma gyakrabban a volán mögé ülők.

Na ez volt akkor a Káosz, és ugye az Imago Mundi, ez pedig a hét zene száma volt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 8:20 perc most a pontos idő, és még egy kis zenével folytatjuk, majd hamarosan jövünk vissza, és akkor találkozunk majd arról, hogy ma milyen nap is van, mert ugye véget ér ezzel a mai nappal az Európai Mobilitási Hét, és ugye ma autómentes nap van, erről akkor mindjárt kicsit többet, de előtte egy kis zene. Tina Turner megjön, az Edda is.

Az autóforgalom elől lezárt városközpontokkal és utcákkal, az autómentes nappal zárul ma hagyományosan az Európai Mobilitási Hét idei rendezvénysorozata, írja az STA. Néhány szlovénia önkormányzat azzal is ösztönzi lakóit a fenntartható közlekedési módok használatára, hogy ingyenessé teszi a tömegközlekedést. Ljubljanában a ljubljanai személyszállítás autóbuszai az egyes zónában közlekedő városi járatokon ingyenesen vehetők igénybe a mai napon. Emellett a P+R parkoló használata is díjmentes. Mariborban szintén ingyenesen lehet utazni a városi autóbuszok valamennyi járatán. Rendezvények miatt a fővárosban és más városokban is útszakaszok kerülnek lezárásra. Na lentván a Városház előtti főutca néhány órára közös időtöltés, az alkotás és a biztonságosabb közlekedéssel kapcsolatos figyelemfelhívás helyszínévé válik, írta Lendva község. Az óvodások és az iskolások krétával rajzolnak majd az utcán, látogatók pedig felkeresik a résztvevő szervezetek standjait. A legkisebbeket Leon rendőr, a rendőrség kabala figurája is meglátogatja. 11 órakor az óvodások, valamint a Lendva egyes számú kétnyelvű általános iskola alsó tagozatos tanulói, a Lendva Színház és Hangversenyteremben egy közlekedési témájú bábelódást is megtekintenek majd. Tehát Szlovénia szerte, és ugye Lendván is Európai Mobilitási Hét zárul, és ezzel a mai autómentes nappal. Mi pedig zenével folytatjuk, Polari Masszívval és Adellel.

Ma ünnepli születésnapját a világ egyik legismertebb olasz énekese Andrea Bocelliről van, ugye szó? A tenor 1958. szeptember 22-én született a toszkánai Laticóban, így ma 68 éves. Bocelli már gyermekkorában vonzolott a zenéhez, zongorázni, fuvolázni és szaxofonozni is tanult. Vele született zöldhályok miatt, látása eleve gyenge volt, majd 12 éves korában egy futballbalesetet követően teljesen megvakult. A zene azonban végig meghatározó része maradt az életének. Érdekesség, hogy eredetileg jogot tanult, és rövid ideig ügyvédként is dolgozott. Az igazi áttörést az 1990-es évek hozták számára. Luciano Pavarotti figyelmét is felkeltette, majd 1994-ben megnyerte a Sanremo-i dalfesztivál újoncoknak szóló kategóriáját. Nemzetközi világsztárra a Conte Partiro tette, amelynek Sarah Brightman-nel közösen eladott angol-olasz változata, ugye a Time to Say Goodbye, szintén hatalmas siker lett. Andrea Bocelli pályafutásának egyik különlegessége, hogy a klasszikus zene és a könnyű zene világát is sikeresen közelítette egymáshoz. Operaszínpadokon és a világ legnagyobb koncerttermében egyaránt fellépett, miközben olyan világsztárokkal énekelt együtt, mint Celine Dion, Ed Sheeran, Jennifer Lopez vagy Ariana Grande. A születésnapos Andrea Bocellitől pedig akkor következzen az egyik legismertebb dala. Itt van a Conte Partiro, vagyis a Time to Say Goodbye, Sarah Brightman-nel együtt.

Ma délután lesz ismételten terepjáról még hozzá 15 órakor, benne pedig akkor majd három téma várja önöket, és hogy milyen a témák. 1. Lendva és környéke gazdag szűrészeti és borászati hagyományokkal rendelkezik, ennek népszerűsítésében pedig fontos szerepet tölt be a lendvai borkirálynő. Jelenlegi borkirálynő a Tizai Tián Tonkovics mandátuma hamarosan lejár, ezért már keresik az utódját. Hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie, arról majd akkor Horváth Dávid szól bővebben a terepjáróban. 2. témaként. A szlovén állami erdők koordinálásával egyedülálló projekt vette kezdetét a Mura erdőben, amelynek célja a veszélyeztetett keményfás ártéri liget erdők természetes megújulásának elősegítése. Az invazív növényfajok visszaszorítására és a tölgy magjának sikeres csináztatására a szakemberek körskopoljai sertéseket telepítettek egy elkerített kísérleti területre Benicén. Viktoria Szalája, a szlovén állami erdők szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak. A 3. témaként pedig, amit már mi is említettünk, idén továbbra is a mobilitás mindenki számára jelmondat köré épülő Európai Mobilitási Hét keretében majd érkeztünk az autómentes naphoz. És ugye 10 órától a Lendvai főutca a Városház előtt néhány órára társalgásnak, az alkotásnak és a biztonságosabb mobilitás népszerűsítésének ad otthont. Az óvodási és iskolás gyerekek krétával rajzolhatnak az utcán, a látogatók pedig megállhatnak a résztvevő szervezetek standjainál. Legkisebbeket Leon, a rendőr kavala figura is meglátogatja, meg persze ott lesz Szabó Márk is, aki majd akkor erről beszámol a terepjáróban. Mindez délután 15 órakor. Jön a régi sziget, Magna Cum Laude.

Magrakuladása a régi sziget volt, tehát ez hamarosan 9 órakor, vagyis bő 8 perc múlva ismételten híreket hallanak majd itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Következő órában lesznek majd apró hirdetések is, de majd előtte jelentkezik még a Friss című műsor is, úgyhogy tartalmas lesz a következő óra is. Jó rádiózást, szép napot mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa is szerkesztő. Tanya Kaiser külügyminiszter hétfőn New Yorkban az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszaka keretében részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport találkozóján. Az ülést elnökként olasz kollégája Antonio Tajani vezette. A megbeszélés központi témája az Európai Unió bővítési folyamatának felgyorsítása, valamint a nyugat-balkáni régió stabilitásának és összekapcsolhatóságának erősítése volt. Szlovéniában 2-től a benzinért és a fűtőolajért is többet kell fizetni. A dízel szabályozott ára első alkalommal emelkedik 2 euró fölé, számolt be róla az STA hírügynökség. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a dízel literje 2,1 centtel 2 euró 1 centre, a 95-ös oktán számú benziné 2 centtel 1 euró 75 centre, a fűtőolajé pedig 3,3 centtel 1 euró 64 centre drágul. Az árak kiszámításánál most először alkalmazzák a szeptember 22-én hatályba lépő új módszert, amely a benzin és a dízel beszerzési árában nem veszi figyelembe különtételként a bioüzemanyag komponens költségét. A kormány ezzel az üzemanyag árak emelkedését kívánja mérsékelni. Az új árak szeptember 28-áig maradnak érvényben. Az XU Aviation portál jelentése szerint a brit fapados légitársaság, az EasyJet 7 év szünet után jövőre újraindítja a közvetlen járatot Ljubljana és Berlin között. A járat várhatóan hetente 2-szer, szerdán és vasárnap közlekedik majd a szlovén és a német főváros között. Az első járat 2027. április 7-én indul. Súlyos biztonsági hiányosságokat tártak fel a hatóságok, és ezért 38 millió forintos bírságot szabtak ki a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi üzemére, ahol idén május 22-én robbanás történt, amelyben egy ember életét vesztette, 4-en súlyosan, 7-en pedig könnyebben megsérültek. A munkavédelmi hatóság közvetlenül a baleset után kezdte meg a vizsgálatot, az ennek kapcsán indított eljárást pedig augusztus 31-én zárták le. Ennek folyamán megállapították, hogy az üzem robbanással érintett részei nem rendelkeztek megfelelő biztonsági berendezésekkel ahhoz, hogy a veszélyes technológiai állapotokat időben felismerjék és jelezzék. Az Európai Ügyészség zágrábi kirendeltsége 4 természetes személy és 2 vállalat ellen emelt vádat uniós forrásokkal való visszaélés miatt. Az egyik vádlott vállalat a támogatási csalással 286 ezer eurós vagyoni előnyhöz jutott az unió kárára, míg a többi vállalat összesen 536 ezer euró vagyoni előnyre tett szert a gépek beszerzési és eladási ára közötti különbség révén. Bűnösségük megállapítása esetén a vádlottakra 1 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés vár. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök John Ratcliffe CIA elnökkel találkozott az írországi Shannon repülőtéren, írja Reuters az ügyhöz közeli források információi alapján. A találkozót hétfőn tartották, és a két vezető a repülőgépek feltankolása közben beszélhetett informális keretek között. A Reuters forrásai nem kívánták megosztani a beszélgetés részleteit, csupán annyit közöltek, hogy Zelenszkij akkor épp New Yorkba utazott az ENSZ éves találkozójára. Ratcliffe pedig hazafelé tartott az egyiptomi elnökkel, Abdel Fattah es-Sisi-vel tartott találkozójáról. Sport. Szlovéniában szeptember 23-án szerdán ünneplik a szlovén sportnapját, amely egyben az Európai Bizottság által életre hívott Európai Sport hét hivatalos nyitónapja is. Az ünnepnapot a Szlovén Olimpiai Bizottság kezdeményezésére vezették be. Szeptember 23-át azért választották, mert 2000-ben ezen alapon szerezte meg Szlovénia az első olimpiai aranyérmeit önálló országként a Sydney-i olimpián evezésben és sportlövészetben. Az ünnep célja, hogy korosztálytól függetlenül mozgásra, aktív és egészséges életmódra ösztönözze a lakosságot. Ilyenkor országszerte ingyenes sporteseményeket rendeznek.
2: Időjárás.
1: A hajnalban keletkezett ködfoltok feloszlása után jobbára napos időben lesz ma részünk. A nap folyamán a keleti ország rész felett megnövekedik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az időnként megélénkülő északi vagy keleti irányú szélben 17-20 fok között tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 23 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy újdonságot a No Sugar zenekartól. Érzelmi függőség és modern kapcsolati dinamikák a legújabb dalukban megjelent a Blokkolnál című slágerük. A gyergyószentmiklósi gyökerű zenekar évelején új fejezetet nyitott történetében. A Szőcs Renáta énekesnővel és Málnási Szabolccsal kiegészült felállás a Forog a kerék című sikeres bemutatkozás után most hozza a második közös gyümölcsöt. A csapat legújabb dala a Blokkolnál egy modern, kendőzetlenül őszinte és főbemászó pop-rock felvétel, amely a se veled, se nélküled kapcsolatok mélységeibe kalauzolja a hallgatót. A szerzemény szövege és hangulata a digitális kor párkapcsolati játszmáit, a közösségi média hirtelen felvillanó emlékeit és az elszakíthatatlan érzelmi kötelékeket állítja középpontba. A feloldhatatlan vonzódás, az egymásra utaltság és az elkerülhetetlen visszatalálás dinamikája jelenik meg benne. A modern elhidegülési kísérletek ellenére a lelkek közötti mély összehangoltság és a közös múlt íze mindig felülírja a döntéseket. A dalt egy dinamikus repbetét és a szenvedélyes, lendületes refrén teszi teljessé, amely garantáltan azonnal megtalálja az utat a rádióhallgatókhoz. Úgyhogy már is mutatom a friss újdonságot, jön a Gyergyószentmiklósi No Sugar, ez pedig az új dal a Blokkolnál.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Azután a frissen kis zenei újdonság a Muravidéki Magyar Rádióban. És ugye délután meg is ismételjük majd a frisst, nagyjából 3:42 környékén, most pedig még egy kis zene következik, aztán fél tízkor kezdetét veszi az apró hirdetések rovat.

0: Horizont.
1: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Meszelics László grafikus kiállításáról Szőke Krisztina összeállítását hallhatják, valamint szólunk néhány előttünk álló eseményről is. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Nem fél el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MML-en!

Ma és akkor kezdődnek az apró hirdetések a Monavidéki Magyar Rádióban, és néhány már érkezett is hozzánk, úgyhogy akkor nézzük először ezeket. Eladok jó állapotú használt mezőgazdasági és háztartási eszközök. Autóemelő, hidraulikus békaemelőről van szó. Elektromos kétfázisú kukoricamorsoló. 3 darab 220 literes hordó, körfűrészlap és mini szőlődaráló. Érdeklődni 0036 30 560 66 91. Lentében eladó Chevrolet Aveo személygépkocsi 1,4-es, benzines 94 lóerős, 2006-os évjáratú, friss műszakiban, megkímélt állapotban, 169 ezer kilométerrel. Az irányár pedig 700 ezer forint. Érdeklődni 0036 30-as 160 23 80-as telefonszámon lehet. Alsólakos csendes környezetében eladó egy nagyobbítható lakhatóház, szép gyümölcsös nagy területtel. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, szlovén mobilszám 070 624 058. Lentiben egy felszerelt, berendezett családi ház azonnali beköltözéssel, szép gyümölcsössel és kerttel eladó. Érdeklődni pedig akkor a következő telefonszámon lehet. 0036 30-as 561 69 12. És ugye nekünk is van két telefonszámunk, amiket most majd lehet hívni, 575 17 18 és 575 17 19. Külföldön pedig 00 386 2. Azt kell ugye először tárcsázni. Na, a következő percek a Budavidéki Magyar Rádióban akkor az apró hirdetéseké.

0: Nagy apró hirdetés, így hangzik, lent vagyjen eladó jó minőségű felszárasz fehérbor. Érdeklődni pedig 040-385-480-as telefonszámon lehet. Közben pedig akkor van telefonálónk is. Halló, jó napot! Halló, halló!
1: Jó napot, jó kívánok! Napot.
0: Üdvözlöm!
1: Szeretnék eladni 2 darab jészkes fotelt, sötét szürke.
0: Fotel és sötét.
1: Szürke. És lenne még egy.
0: Igen?
1: Mondhatom? Mm-hmm. Vásárolnék jó állapotú, üzemképes, lábbal hajtó, lucsnik varrógépet.
0: Lucsnik varrógépet. Igen.
1: Lenti és környékéről.
0: Lenti és környéke, igen.
1: És a telefonszám 0630-as.
0: 30-as.
1: 448. 12-83.
0: 12-83. Meg is van akkor.
1: Nagyon szépen
0: köszönjük
1: köszönöm.
0: Szép napot kívánunk. Viszontlátásra.

0: Van egy telefonálónk, jó napot!
1: Én egy telefonszámot szeretnék kérni valami autóból, nem tudom milyen márka, csak a végét hallottam.
0: Tehát akkor gondolom a Chevrolet Aveo-ról lesz szó, kicsit egyébként rossz a vonal. Egy Chevrolet Aveo van, amit lentiben árulnak.
1: Igen.
0: Az lesz az?
1: Azt hallottam, hogy lentiben.
0: Igen. Igen, akkor mondom a számot.
1: Köszönöm.
0: Tehát 30-as.
1: Igen.
0: 160. 23.
1: 23.
0: És 80.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Szép napot kívánunk, viszontlátásra.

0: Van még telefonálunk. Haló, jó napot, jó napot.
1: Jó napot kívánok.
0: Igen?
1: Lenne egy öntött vas gázkonvektor, kéménybe építő.
0: Tehát öntött vas gázkonvektor, igen.
1: És egy szőlő daráló.
0: És egy szőlő daráló, igen.
1: És helyileg Gutorföldén.
0: Gutorföldén, igen.
1: És telefonszám 0630.
0: 30-as.
1: 55-22.
0: 55-22.
1: 9-33.
0: És 9-33. Fel is írtuk akkor. Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk, viszont hallásra.

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Igen, tessék.
1: Zweiger és burgundi vörösbor eladó.
0: Zweiger és burgundi vörösbor eladó, igen.
1: Helyhiány miatt.
0: Helyhiány miatt, igen.
1: És akkor mondom a telefonszámot.
0: Igen.
1: 0630.
0: 30-as.
1: 294.
0: 294.
1: 10.
0: 10.
1: 72.
0: És 72. Esetleg csak helyileg, akkor talán, hogy több lesz
1: Zala megyébe.
0: Tehát Zala. Rendben. Fölírtuk. Köszönjük.
1: Köszönöm.
0: Szépen. Szép napot kívánunk. Viszontlátásra.
1: Minden jót.

0: Na és akkor ismételjük meg a beérkezett apró hirdetéseket. Eladók, jó állapotú, használt mezőgazdasági és háztartási eszközök. Hidraulikus, bika emelő, tehát autó emelő. Elektromos kétfázisú kukoricamorsoló. 3 darab, 220 literes hordó, körfőrészlap és mini szőlődaláló. 0036 30 560 66 91 a telefonszám. Lentiben eladó a Chevrolet Aveo személyi gépkocsi, 1,4-es, benzines, 94 lóerős, 2006-os évjáratú, friss műszakival, megkímélt állapotban, 169 ezer futott kilométerrel. Az irányár 700 ezer forint. Telefonszám 0036 30-as 160 23 80. Alsólakos csendes környezetében eladó egy nagyobbítható lakható ház, szép gyümölcsös, nagy területtel. 070 624 058 a telefonszám. Lentiben egy felszerelt, berendezett családi ház azonnali beköltözéssel, szép gyümölcsössel és kerttel eladó. 0036 30 5 61 69 12 a telefonszám. Lendvahegyen eladó jó minőségű félszáraz fehérbor. Érdeklődni pedig a 040 385 480-as telefonszámon lehet. Eladó 2 darab hiszkes fotel, sötét szürke színű. Ugyanitt vásárolnának jó állapotú, üzemképes, lábbal hajtható lucsnik varógépet. Lenti és környékéről várják akkor az ajánlatokat, illetve az érdeklődőket. 0036 30 4 48 12 83 a telefonszám. Gutorföldén eladó egy öntött vasgázkonvektor és egy szőlődaráló. Érdeklődni 0036 30 55 22 9 33 a telefonszám. És Zala megyében eladó Zweigelt és burgundi vörösbor helyhiány miatt. Telefonszám 0036 30-as 294 10 72. Na és akkor ezek voltak délelőtt az apró hirdetések, megtalálják őket majd a honlapunkon is, mmr.si, azt is ajánljuk a figyelmükbe, és persze délután is lesznek apró hirdetések, 14 óra után, akkor is hirdessenek nálunk, éljenek a lehetőséggel.
1: A Muravidék hullámhossza. MMR

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Franci Matoz, szlovén belügyminiszter a parlament hétfői ülésén az 50 ezer közalkalmazott magánszektorba történő zökkenőmentes átmenetéről beszélve kijelentette, hogy a közszférában foglalkoztatottak számának az elmúlt 10 évben tapasztalt növekedése közpénzügyi szempontból nehezen fenntartható. Ezért a minisztérium vizsgálja az egyes munkafolyamatokat azok optimalizálása érdekében. A szeptemberi soros ülésszak folytatásának részeként a képviselők ma először Zorán Sztevanovics házelnök felmentésére irányuló indítványt vitatják meg, amelyre több mint 7 órás időkeretet terveznek. Az indítványt még a nyáron nyújtották be a Gibanye Svoboda, az SD és a Levica képviselői, miután az országgyűlés elutasította a rendkívüli ülésszakok napirendjét, elkerülve ezzel a fentemlített ellenzék által kért parlamenti vizsgálatok elrendelését. Ezután várhatóan valamivel több mint 6 órán át vita lesz Natasa Auschwitz-Bogovics parlamenti alelnök a Gibanye Svoboda képviselőinek felmentéséről, amelyet nemrégiben az SDS, az NSZI és a Resznice képviselői kértek. Többek között azzal vádolják, hogy az augusztusi sürgősségi ülést nem az eljárási szabályoknak és az alkotmányos elveknek megfelelően vezette. 60 kormányrendelet jelent meg egyszerre a hétfői magyar közlönyben, mind a rendvédelmi rendszer átalakításáról szól. A terrorelhárítási központ önálló rendvédelmi szervként megszűnik, és az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Az országgyűlési őrség jelenlegi formájában szintén megszűnik, feladatait más rendvédelmi szervek veszik át. Az új szabályozás október 1-én lép hatályba. Hatályba lépett az uniós vámreform. Az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament által elfogadott jogszabályok szeptember 19-én jelentek meg az EU hivatalos lapjában. Fokozatos végrehajtásuk szeptember 21-én kezdődött el. A reform középpontjában a korszerűsített uniós vámkódex és az Európai Unió vámhatóságának létrehozása áll. Az új kódex modernizálja a vámeljárásokat, harmonizálja a folyamatokat, csökkenti az adminisztratív terheket és megerősíti a kockázatkezelést. Ez többek között azt jelenti, hogy a többszörös nemzeti rendszerek helyett végül egyetlen belépési pont lesz az EU-ban zajló valamennyi vámművelet számára. A Lilli székhelyű EUCA szeptember 20-i hatállyal jött létre, és az egyik legfontosabb feladata az uniós vámügyi adatközpont létrehozása lesz, amely átalakítja a jelenleg töredezett vám informatikai rendszereket. Az adatközpont fokozatosan felváltja a meglévő nemzeti vám informatikai rendszereket, ami a tagállamok számára, a bizottság becslése szerint, évente közel 2,3 milliárd eurós működési költség megtakarítást, a gazdálkodók számára pedig évente 2,58 milliárd eurós adminisztratív költség megtakarítást eredményez. Az EU vámadat központja az elkereskedelem tekintetében már 2028. júliusától működőképes lesz. A kereskedelem többi része esetében pedig legkésőbb 2031-től indulhat el. Sport. A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szeptember 25-én Ukrajnát fogadja. 3 nappal később az északirekkel játszik idegenben. Október 2-án Georgia lesz hazai pályán a magyar csapat ellenfele, 3 nappal később pedig újra Ukrajna következik.
2: Időjárás.
1: A kötfoltok feloszlása után jobbára napos időben lesz részünk. A nap folyamán a keleti országrész felett megnövekedik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az időnként megélénkülő északi vagy keleti irányú szélben 17-20 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 23 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom. Radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a valamgé ülők. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Komár Franc Hormás, hármas malomból. Temetése szeptember 24-én, csütörtökön, 15 órakor lesz a lendvai új temetőben. Hambait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Komár Franc hármas malomból. Temetése szeptember 24-én, csütörtökön, 15 órakor lesz a lendvai új temetőben. Hamvait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

10 óra 14 perc, pontosan ő hamarosan érkezik majd a Horizont mai adása, és hát Meszelics László tervező, grafikusan, grafikai formatervezőnek nyílt ugye egy önálló kiállítása, belekészült egy beszélgetés, azt lehet majd hallani, de előtte még meghallgatjuk a Hajolj közel című dalt, aztán jön a Horizont.

0: Jó napot kívánok! Október 7-ig lesz látható Meszelics László tervező grafikus, grafikai formatervező önálló kiállítása, amely az alkotó 60. születésnapi alkalmából nyílt meg a lendvai Bánfi Központban. Mai műsorunkban Szőke Krisztina beszélgetett az ünnepelttel, akinek munkásságát lánya Meszelics Júlia, dizájnteoretikus és kurátor méltatja.
1: A jubileumi kiállítás Meszelics László plakátjaiból, valamint az elmúlt évtizedekben készült egyéb grafikai munkáiból válogat. A bemutatott alkotások érzékletesen tárják fel a művész sokszínű alkotói világát, amelyben a tipográfia, a képi elemek és az egyedi vizuális megoldások harmonikus és karakteres egységet alkotnak. A válogatás egyben jól példázza azt a sajátos grafikai szemléletet is, amely Meszelics László munkásságát meghatározza. A tervező grafikus a kezdetekről így vallott.
2: Gálics István tanított abban az időben Göntérházán az elemi iskolában, és éreztem valamilyen vonzódást a rajz, a művészetek iránt. Érdekes volt, hogy a Gálics István tanítás közben kiszokott küldeni az osztályból külön rajzolni házakat, bármit, és valamilyen ilyen elhivatottságot éreztem már akkor, hogy vonz ez a pálya. Utána megtudtam egy újságból, hogy Ljubljanában létezik a Szrényes Olasz Ablikó Ányin Fotográfia tervező grafikus és fényképész középiskola, ahol fölvételiztem, sikerült a fölvételi. Utána akkor a Képzőművészeti Akadémián a tervező grafikusi szakra próbáltam ugyancsak fölvételezni, az is sikerült, úgyhogy így állt össze akkor ez a pálya.
1: Összegezte szakmai életútját Meszelics László tervező grafikus, grafikai formatervező. A kiállítást Meszelics Júlia dizájnteoretikus és kurátor, Meszelics László lánya nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy édesapja már gyermekkorától érdeklődött a festészet iránt, és rendkívül gazdag képzelőerővel rendelkezett. Tanulmányai befejezése után az 1992-es év jelentette számára az áttörést, amikor sikerrel szerepelt egy rangos pályázaton. Ugyanebben az évben lett a Népújság munkatársa, és azóta is ő határozza meg a heti lap grafikai arculatát. Munkássága a könyvtervezés mellett kiterjedt plakátok, arculatok és logók tervezésére, reklámgrafikai munkákra, valamint a vizuális kommunikáció egyéb területeire is. 1999-ben alapította meg Graforma nevű grafikai stúdióját. Munkái közé tartozik többek között a Kodila cég grafikai arculatának, valamint a Muravidéki Sonkai és a Gibánica vizuális arculatának megtervezése. Meszelics László munkássága szorosan összefonódik Lendva és a Muravidék kulturális életével, továbbá a Muravidéki Magyar Könyvkiadás vizuális arculatának kialakításával. A tervező grafikus számára a Muravidéki Magyar Közösség sosem pusztán piaci célcsoport vagy megrendelői kör volt, hanem szívügy, fogalmazott Meszelics Júlia. Hozzátette, a vizuális reprezentáció is a kulturális önazonosság egyik formája. Ezek a munkák dokumentumok is. Egy korszak, egy régió, egy kisebbségi közösség kulturális önképének dokumentumai. Megmutatják, hogy egy közösség hogyan szeretné látni önmagát, hogyan kívánja megmutatni saját értékeit a többségi társadalomnak, és hogyan alakítja ki saját vizuális emlékezetét. Ebből a szempontból László munkássága nem csak tervező grafikai, hanem kultúra közvetítő és identitásformáló tevékenységként is értelmezhető. Fejtette ki Meszelics Júlia. Hangsúlyozta.
3: A Muravidéki Magyarság vizuális nyelvének valójában most egy kicsit talán túlzottan is hangzik, de ő írta meg az ABC-t. Tehát tudom, hogy rengeteg időt, energiát fektetett abba, hogy a kultúránk, amelyet valaki úgy értelmez, hogy ez csak beszélni kell, hogy ezt valójában vizuális elemekbe is le kell fordítani, és hogy ezt hogy lehet úgy tenni, hogy ne legyen felszínes, elhamarkodott és hazug, hanem egy nagyon szívből fakadó, átgondolt, fontos és pontos hierarchikus rendszerbe foglalta a kultúránkat. A tipográfia nagy szerelmese, mindig nagyon odafigyel arra, hogy milyen betűket választ, és azokat milyen hierarchikus sorrendbe állítja egy könyvborítón vagy egy plakáton, és emellett pedig a színválasztás. Nagyon szeret a természetes színekkel dolgozni. Itt olyan színekre gondolok, amik a legtöbbször előfordulnak, talán a mi tájunkban is, tehát ezek a barnák, a zöld színek, és ezt ellensúlyozza a piros szín használata, esetleg a kék. Úgyhogy ezek a színek és a tipográfiai hierarchia és ebbe fektetett odafigyelés, úgymond Meszelics László védjele.
1: Egy ilyen kerek évforduló jubileum mindig egy kicsit alkalom is arra, hogy az ember így visszatekint a megtett útra, mindarra, amit maga mögött hagyott, amit megalkotott.
2: Épp ez a kiállítás egy jó apropója ennek, mert ebben a hivatásban olyan gyorsan történnek a dolgok, és a megrendelések egymást olyan gyorsan követik, és mindig idő szükében van az ember, hogy nem is tudja végig gondolni. És amikor leül és próbálja összerakni azokat a műveket, végigkeresi, amiket csináltál a több évtizedes pályán, akkor jössz rá körülbelül, hogy végül is mi volt ez a 40 évnek a munkája.
1: Jegyezte meg az alkotó. Meszelics Júlia ezúttal kettő szerepben beszélt édesapja munkásságáról. Mint mesélte, már gyermekkorától figyelemmel kísérte, és bizonyos értelemben maga is részese volt Meszelics László grafikai munkásságának.
3: Elsősorban ezt a munkát, akkor nagyon kicsi voltam, nyükként éltem meg, mert emlékszem rá, hogy mivel a tipográfia szerelmese felkért engem 7 éves koromban, nem, inkább 5, mert még nem tudtam írni, hogy írjam le azt, hogy 7 pötty, mert egy gyermekbáb színházba készített meghívót, és nagyon kínszenvedve írtam le, másoltam le valójában ezeket a vonalakat, amikről nem is tudtam, hogy mit jelentenek. Utána eltelt jó pár év, amikor rájöttem, hogy valójában én egy műalkotás része voltam, amiben az apukám hívott meg, és nagyon szerencsés voltam abban, hogy bármivel foglalkozott, legyen az kiadvány, plakát, könyv, mindig felkérte a véleményemet. Párszor csak így játszadiságból, hogy na, mit gondol a gyerek, de minél öregebb, vagyis idősebb lettem, annál komolyabb válaszokat és elemzéseket várt tőlem. Ezzel késztetve engem is arra, hogy komolyabban gondolkodjak a vizuális világunkról. Úgyhogy szerintem így, amikor egy kicsit megkomolyodik tanulási szempontból is az ember, szerintem akkor kezdtem komolyabban venni azt, amit apukám csinál és alkot.
1: És így valójában a szakmaválasztásra is minden bizonnyal hatással volt.
3: Abszolút. Sajnos nem vagyok eléggé tehetséges ahhoz, hogy tervezőgrafikus legyek, de annál jobban szeretem elemezni a dolgokat, rengeteget gondolkodni róluk, elmélkedni a vizuális kultúráról és világról, és arról, hogy ezek a vizuális megoldások vajon mit jelentenek szociális, szociológiai, antropológiai, filozófiai szempontból. Így abszolút megalapozta apukám munkája azt, hogy per pillanat én mivel foglalkozom.
1: Meszelics László tervező grafikus a munkája során felmerülő kihívásokról elmondta.
2: Hát a legnagyobb kihívás talán mondjuk az Júli, a lányom is említette, a 92-ben történt ICSID világkongresszusnak a pályázattam naptárnak az egyik lapját sikerült megnyernem, ez mondjuk valószínű, hogy a volt Jugoszláviának az utolsó közös kiírása volt, amiben sikerült egy lapot megszerezni. Utána meg így, ugyancsak a Júli mondta, a muravidéki magyarságnak a valamilyen vizualitásának a megteremtése, amiben persze több muravidéki grafikus is, tervező grafikus is részt vett. Orbán Petit szeretném említeni ezen a téren.
1: Tudom, hogy sem életerőből, sem tervekből nincs hiány. Mit szeretne még a most következő években, évtizedekben megvalósítani?
2: Konkrét elképzelések nincsen, csak ezt szeretném folytatni így, ameddig az energiám és az egészségem engedi. Ahogy az elmúlt 40 év folyt, történt, ezt szeretném folytatni minél tovább.
1: Mondta szerényen a jubiláló alkotó. Meszelics Júlia pedig kiemelte azt is, hogy büszke édesapjára. Kurátorként életművére, szakmabeliként arra a következetességre, amellyel évtizedeken át dolgozott, lányaként pedig arra, hogy minden nap a háttérben mindig ott volt egy nagyon egyszerű, de annál fontosabb meggyőződés, hogy érdemes dolgozni azért a helyért, amelyet otthonunknak nevezünk, és minden megrendelés ugyanannyira fontos. fogalmazott Meszelics Júlia, édesapja 60. születésnapja alkalmából rendezett kiállítása megnyitóján.

A Lendvai Bánfi Központban ma este 7-kor Borgula András rendező, író, a Gólem Színház alapítója lesz a vendég, akinek a zsidó vallás történettől kezdve az időszerű társadalmi politikai témákig tesznek fel kérdéseket. Az Európai Zsidó Kultúra napja jegyében szeptember 25-én, pénteken este 7-kor a zágrábi Klezmer Trió vendégszerepel a Lendvai zsinagógában. A 2018-ban alakult együttes hagyományos zsidózenét és saját szerzeményeket egyaránt előad. Szeptember 26-án szombaton 19 órai kezdettel a Zalaegerszegi Vetesz Társulat vendégszerepel a Lendvai Színházban. A társulatot Németh Veronika okleveles táncművész és Varga Tamás Tália díjas táncművész vezeti. A Lendvára érkező rockbalett rendületes előadás, ami magyar és amerikai rockzenére íródott. A Horizont keddi adását hallották, amelyben Meszerics László grafikus kiállításáról Szőke Krisztina összeállítása szólt. A hangtechnikus Györkös Gorán volt. A műsort szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

Tegnap kisorsolták a szlovén kupa legjobb 32 csapatának párosításait. Tehát a Podprecska műsorban volt ugye a sorsolás, és a NAFT 1903 következő ellenfele a Triglav Krány lesz. A mérkőzéseket előreláthatólag október 24-én rendezik, illetve 23, 24, 25, tehát nagyjából akkor lesz szinte az összes mérkőzés. De azért van itt ugye több muravidéki érdekeltség is. Például a Grad csapata majd a TKK Tolminnal fog mérkőzni. Ahogy említettük, a NAFTA ugye a Triglav Kránnyal idegenben, tehát Krányban lesz majd a mérkőzés. De játszik majd természetesen a Csárda Martjánci is. Ők a Fusinár Raune vendégei lesznek, majd tehát idegenbe kell mennük. Marietta majd az Odránci csapatát fogadja. Turnisse pedig akkor a Rolteg dobbal fog összecsapni. Méghozzá Turnissen. Egyébként pedig lesz majd még egy Tromeinik Montpress Beltinci Klimatrátnyek mérkőzés is, már ami ugye a muravidéki csapatokat illeti. Egyébként pedig megvan már ugye egészen az út a döntőig is. Például a NAFTA, ha győz a Triglav Krány ellen és tovább jut, akkor a Brezsice Alumini összecsapás győztesével fog majd játszani a továbbjutásért. És akkor utána jöhet majd akár a Koper csapata is, ha minden úgy alakul, majd pedig a Celje. De hát ugye addig még sok mérkőzés van hátra. Szabó Budnájan, meg itt lesz Leonel Ricsi is.

Na, bővült a terepjáró kínálata, tehát a délután nem három, hanem egy négy témával várjuk Önöket, aztán még ha esetleg bővül, akkor arról is majd még szólok. Na nézzük akkor most, hogy melyik az a négy téma, tehát esetleg valaki lemaradt volna az első háromról is. Lendvás környéke gazdag szűrészeti és borászati hagyományokkal rendelkezik, ezért ugye népszerűsítésében fontos szerepet tölt be a lendvai borkirálynő. Jelenlegi borkirálynő, a Hotizai Tia Tankovics mandátuma hamarosan lejár, ezért már keresik az utódját. Hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, arról majd akkor Horváth Dávid szól bővebben. A szlovén állami erdők koordinálásával egyedülálló projekt vette kezdetét a Mura erdőben, melynek célja a veszélyeztetett keményfás ártéri liget erdők természetes megújulásának elősegítése. Az invazív növényfajok visszaszorítására és a tölgy makjának sikeres csíráztatására a szakemberek körskopoljai sertéseket telepítettek egy elkerített kísérleti területre Benicén. Viktoria Szalaj, a szlovén állami erdők szakmunkatársa nyilatkozott erről Szabó Szuzinak. És akkor a téma, ami ugye pluszban most még hozzájött. Branko Jakubovic Moja Dubioza című könyvének szlovén fordítását mutatták be szombaton a Domonkosvai portán. A szerző természetesen nem jöhetett a Dubioza kollektív együttes más tagjai nélkül. És ha már jöttek, hát zenéltek. Nem is akárhogyan. A mai terepjáróban egy hosszabb beszélgetés töredékét hallhatják a zenekar frontemberével a könyv személyes vonatkozásairól, amelyek elválaszthatatlanok a 20. század utolsó évtizede valóságától Bosznia és Hercegovinában. Szerint humorral megírt keserű élettapasztalatok ezek. A szerzővel Botka Ágnes beszélgetett. Na és ugye idén továbbra is a mobilitás mindenki számára jelmondott köré épülő Európai Mobilitási Hét keretében ma elérkeztünk az autómentes naphoz és egyben ugye a záró momentumához is. És hát ugye 10 órától a Lendvai-fi utca a Városház előtt már zárva van, és ott lehet társalogni, legkisebbek rajzolhatnak, például ugye az úttestre is, és hát később majd pontban 11-kor megnéznek egy előadást is, ami ugye a közlekedéssel kapcsolatos, sőt, a legkisebbeket Leon, a rendőr kabala figura is meglátogatja. Úgyhogy ez a négy téma akkor majd jön a terepjáróban, egyébként pedig Szabó Márkaz, aki most kint van ugye a Városházánál, és akkor majd hozza a terepjáróban a beszámolót. Úgyhogy ez a négy téma biztos, hogy már várja Önöket. Délután 15 órakor a terepjáróban meg... Várjuk Önöket majd hamarosan hírekkel, és pontban 11 órakor érkezik Olati Csus Anna.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A júliusi átlagkereset bruttó 2708 euró 63 cent, a nettó pedig 1695 euró 34 cent volt Szlovéniában, jelentette be ma a statisztikai hivatal. Ez az összeg az előző hónaphoz képest enyhe növekedést mutat, és tükrözi a szlovéniai bérszínvonal aktuális helyzetét. A nettó kereset azt mutatja meg, mennyit visznek haza a munkavállalók azután, hogy levonták a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékokat. Gyermekes háztartások esetében a családi juttatásokat is beleszámítják. 2025-ben az EU-ban az átlagbért kereső gyermektelen egyedülálló éves nettó keresete 26.929 euró, a 2026 közepén közzétett legfrissebb Eurostat adatok szerint. 2025-ben az EU-ban az átlagbért kereső gyermektelen egyedülálló éves nettó keresete 26.929 euró volt. A legmagasabb helyen álló uniós országok közül Luxemburg lépi át az évi 50.000 euró szintet, és mindössze két országban keres egy egyedülálló gyermektelen munkavállaló évi 40.000 eurónál többet nettóban, ez pedig Írországban 44.263 euróban, és Dániában 41.981 euróban mutatkozik meg. Szlovéniában 22.503 euró az éves nettó kereset, ezzel az ország a 16. helyen áll a 27 tagú EU-ban. 10 uniós országban az éves nettó kereset nem éri el a 20.000 eurót. Lengyelország 16.163, Görögország 15.050, Szlovákia 15.686, Románia 13.233 és Magyarország 12.967 euróval alkotják a legalacsonyabb jövedelmi csoportot. India és Magyarország kapcsolatainak erősítéséről tárgyalt New Yorkban Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter és Subramanyam Jaishankar indiai külügyminiszter. A két politikus négy szem közt is egyeztetett, majd megtartották az első V4 plusz India külügyminiszteri találkozót. A New Yorki esemény az első V4 plusz India külügyminiszteri találkozó volt. Magyarország mellett Lengyelország, Csehország és Szlovákia képviselője ült tárgyalóasztalhoz. Jaishankarral az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakához kapcsolódó magas szintű héten. Az indiai külügyminisztérium közleménye szerint a találkozón a kereskedelem és a beruházások, a technológia és az innováció, az ellenállóbb ellátási láncok, a védelem és a biztonság, az összekötetések, az oktatás és a mobilitás is napirendre kerültek. Kedre virradóra ukrán dróntámadás érte egy olajfinomítót az oroszországi Szamára régióban, írja a Kiev Independent, több ukrán és független orosz hírforrásra hivatkozva. A közösségi médiában több videófelvétel is elterjedt, amelyeken látható, hogy a becsapódás után robbanás történt az üzemben, sérültekről egyelőre nem érkeztek hírek. Sport. 305 kilométerről 290 kilométerre csökken a maximális versenytáv a Formula 1-es futamokon. A változás a 2027-es szezontól lép életbe. A futamtávolságot azért kell csökkenteni, mert a belső égésű és elektromos motor teljesítmény aránya változik. Az idei 53-47-ről, jövőre 58-42-re, majd 2028-ban 60-40-re módosul. Ez azt jelenti, hogy az autók több üzemanyagot fogyasztanak majd, írja a BBC.
2: Időjárás.
1: A kötfoltok feloszlása után jobbára napos időben lesz ma részünk. A nap folyamán a keleti országrész felett megnövekedik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az időnként megélénkülő északi vagy keleti irányú szélben 17-20 fok között tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 23 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás, az utakon radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak ma gyakrabban a volán mögé ülők.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

Nagy érdekessége a sportvilágából, vagyis akár egy-egy csoda gyerek, így is lehetne róla szó, és minden idők második legjobb eredményével úszta le a 200 vegyest a 13 éves kínai Yun Cheti az ázsiai világbajnokságon. Ez jobb eredmény, mint Hosszú Katinka 2015-ben felállított világcsúcsa, amelyet korábban csak a kanadai Summer McIntosh tudott megdönteni a tavalyi kanadai válogatón. Yun Cheti a Nagoyában zajló bajnokság első napján tartott 200 pillangon is aranyérmet szerzett, ám a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a 200 vegyes győzelmének jobban örült, mint annak. A lány szerint vegyes teljesítménye még így is, csupán ilyen-olyan volt, majd hozzátette, a technikám még egy picit hiányos. Korábban kell lehajtanom a fejem, távolabbra kell elérnem a karjaimmal, és fejleszteni a lábmunkámat. Szükségem van arra, hogy még dolgozzak ezeken a területeken. Yun Cheti először tavaly, még 12 éves korában váltott ki visszhangot döbbenetes teljesítményével a szingapúri VB-n, és hát akkor is épp hogy lecsúszott a dobogóról 200 vegyesen, tehát ugye 12 évesen felnőtt kategóriában. Most 13 évesen már megúszta a második legjobb időt. Hát lehet, hogy akkor ő még sokra viheti, és főleg úgy, hogy elégedetlen magával, és még fejleszteni akar. Mi pedig zenével folytatjuk, 11 óra 21 perc, a pontos idő, kedvan, szeptember 22-e.

Következik egy felhívás, majd pedig egy értesítés. A felhívás pedig így hangzik. A Termál Resort Lenda van. Névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák. Na, a pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni, tehát még ma. A névjavaslatokat a Termál Resort Lenda van honlapján található online űrlapon várják. Ha van jó ötletük, milyen neved visel Lendva különleges termálvize, érdemes pályázni, és ma még lehet, tehát utolsó nap, utolsó alkalom, mindenképp használják ki. És akkor itt van még az értesítés. Lendvai Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választó polgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjának megválasztására november 15-én kerül sor, akkor lesznek ugye helyhatósági választások Szlovéniában. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani, tehát az a végső határidő, persze lehet előtte is. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy a Lendvai Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség székhelyén érhetők el, a cím pedig ugye Malom utca 6/A, úgyhogy akkor ezt is jegyezzék meg, akik szeretnének részt venni az helyi önkormányzati választásokon. Jönnek is Livikóka a Carson Komától, meg akkor itt lesz a Next to Me című dal is.

Na és tudunk ellen a figyelmükbe két programot is. Az egyik az így hangzik, hogy szeretettel várnak mindenkit a Dobrnaki Idős Otthon megnyitójára, amely pedig szeptember 24-én lesz, tehát két nap múlva, 14 órakor Dobronakon. A megnyitón ünnepi beszédet mond dr. Natasha Pirc-Muszár, a szlovén köztársaság elnöke. A rendezvény után pedig örömmel várják az új otthon aholában megrendezett fogadásra a látogatókat. Úgyhogy a Dobronaki Idős Otthon megnyitója szeptember 24-én, vagyis holnap után, tehát 14 órakor Dobronakon. Az ünnepi beszédet pedig dr. Natasha Pirc-Muszár államelnök tartja. Na és akkor még egy program, ez pedig így hangzik, hogy egy meghívó a Muravidéki Mintagazdaság nyílt napjára. Muravidéki Mintagazdaság nyílt napja szeptember 26-án, szombaton 11 órakor lesz, illetve akkor kezdődik. A nyílt nap keretében bemutatják a mintagazdaság tevékenységét, ami a fenntartható mezőgazdaságot, a hagyományőrzést, az oktatást és a helyi közösséget kapcsolja össze. Az esemény különleges alkalom, hiszen sor kerül az új feldolgozó helyiségek hivatalos átadására is, amely kialakítása és felszerelése a szlovén-magyar közös alaptámogatásával valósult meg. Tehát Muravidéki Mintagazdaság nyílt napja szeptember 26-án, szombaton 11 órakor, bármután. Nálunk pedig jön a halott pénz, meg a kocsmazaj.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Donner Tíme a műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Bencik István hangtechnikus biztosítja. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Ha velünk tartanak, a következő negyed órában egyebek között megtudhatják, hogy...
2: Tanek Heiser külügyminiszter hétfőn New Yorkban részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport találkozóján.
1: Ismét drágult a tankolás Szlovéniában.
2: A leggyógyszeripari vállalat jövő kedden hivatalosan is megnyitja új biogyógyszerészeti központját Lendván.
1: India és Magyarország kapcsolatainak erősítéséről tárgyalt New Yorkban Orbán Anita külügyminiszter.
2: Hatályba lépett az uniós vámreform.
1: Szeptember 22-én megkezdődik az ENSZ közgyűlésének magas szintű hete. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Szlovén rovatunkat diplomáciai témákkal indítjuk, de szólunk egy lendvai beruházás elkészültéről is. Tartsanak velünk! Angelo Gár, szlovén gazdasági, munkaügyi és sportminiszter hétfőn megkezdte háromnapos hivatalos látogatását Csehországban. A szlovén delegáció utazásának célja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok elmélyítése, különös tekintettel a jövőbeli technológiákra és az autóiparra.
2: A látogatás központi eseménye a Spirit Slovenia ügynökség által szervezett kétoldalú üzleti fórum lesz Prágában, majd Logár megbeszélést folytat Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint az autóipar képviselőivel.
1: Tonek Kaiser külügyminiszter hétfőn New Yorkban az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszaka keretében részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport találkozóján.
2: Az ülést elnökként olasz kollégája Antonio Tajani vezette. A megbeszélés központi témája az Európai Unió bővítési folyamatának felgyorsítása, valamint a nyugat-balkáni régió stabilitásának és összekapcsolhatóságának erősítése volt.
1: A szlovén parlament szeptemberi ülésszaka folytatásának részeként a képviselők ma először Zorán Stevanovic házelnök felmentésére irányuló indítványt vitatják meg, amelyre több mint 7 órás időkeretet terveznek.
2: Az indítványt nyáron nyújtották be a Gibanya Svoboda, az SD és a Levica képviselői, miután az országgyűlés elutasította a rendkívüli ülés napirendjét, elkerülve ezzel a fent említett ellenzék által kért parlamenti vizsgálatok elrendelését. Ezután várhatóan valamivel több mint 6 órán át vita lesz Natasa Ausics Bogovics parlament alelnökének, a Gibanya Svoboda képviselőinek felmentéséről, amelyet nemrégiben az SDS, az NSZ és a Resznica képviselő kértek. Többek között azzal vádolják, hogy az augusztusi sürgősségi ülést nem az eljárási szabályoknak és az alkotmányos elveknek megfelelően vezette.
1: Szlovéniában mától a benzinért és a fűtőolajért is többet kell fizetni, a dízzel szabályozott ára pedig első alkalommal emelkedik 2 euró fölé, számolt be róla az STA.
2: Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a dízel literje 2,1 centtel 2 euró 1 századra, a 95-ös oktánszámú benziné 2 centtel 1,75 euróra, a fűtőolajé pedig 3,3 centtel 1,64 euróra drágul. Az árak kiszámításánál most először alkalmazzák a szeptember 22-én hatályba lépő új módszert, amely a benzin és a dízel beszerzési árában nem veszi figyelembe külön tételként a bioüzemanyag komponens költségét. A kormány ezzel az üzemanyagárak emelkedését kívánja mérsékelni. Az új árak szeptember 28-ig maradnak érvényben.
1: A júliusi átlagkereset bruttó 2708 euró 63 cent, a nettó pedig 1695 euró 34 cent volt Szlovéniában, jelentette be ma a statisztikai hivatal. Ez az összeg az előző hónaphoz képest enyhe növekedést mutat, és tükrözi a szlovéniai bérszínvonal aktuális helyzetét.
2: 2025-ben az EU-ban az átlagbért kereső gyermektelen egyedülálló éves nettó keresete 26.900 29 euró, a 2026 közepén közzétett legfrissebb Eurostat adatok szerint. A legmagasabb helyen álló uniós országok közül csak Luxemburg lépi át az évi 50 ezer euró szintet, és mindössze két országban keres egy egyedülálló gyermektelen munkavállaló évi 40 ezer eurónál többet nettóban, Írországban és Dániában. Szlovéniában az éves nettó kereset 22.503 euró volt 2025-ben, ezzel az ország 16. helyen áll a 27 tagú EU-ban. 10 uniós országban ez az összeg nem éri el a 20 ezer eurót. Lengyelország, Görögország, Szlovákia, Románia és Magyarország alkotják a legalacsonyabb jövedelmű csoportot.
1: A LEK gyógyszeripari vállalat jövő kedden hivatalosan is megnyitja új csúcstechnológiás biogyógyszerészeti központját Lendván, ahol a svájci Sandoz csoporthoz tartozó vállalat biohasonló gyógyszerek hatóanyagait fogja előállítani. A beruházás a LEK történetének eddigi legnagyobb projektje, amely a régió számára is kiemelkedő gazdasági mérföldkő.
2: A biofarmaceutika névre keresztelt gyártóközpont teljes beruházási költsége meghaladja 400 millió eurót. A csúcstechnológiás üzem elindulásával 300 új munkahely jön létre a Muravidéken. A létesítmény Lendva község területén mintegy 40 ezer négyzetméteren terül el, és kulcsfontosságú bázisa lesz a Sandoz globális biohasonló gyógyszergyártási láncának. Ez a modern egység közvetlenül kapcsolódik a vállalat azon törekvéséhez, hogy Szlovéniát a biogyógyszerek fejlesztésének és gyártásának egyik európai fellegvárává tegye. Ljubljanában idén júniusban már átadtak egy hasonló fejlesztőközpontot.
1: India és Magyarország kapcsolatainak erősítéséről tárgyalt New Yorkban Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter és Subrahmanyam Jaishankar, indiai külügyminiszter.
2: A két politikus négy szem közt is egyeztetett, majd megtartották az első V4 plusz India külügyminiszteri találkozót az ENSZ közgyűlés magas szintű hetének keretében. A felek több konkrét kérdésről is megállapodtak. Rendszeressé tennék a külügyminiszteri egyeztetéseket, és éves V4 plusz India üzleti fórumot is létrehoznának. Orbán Anita közlése szerint Budapestre hívta indiai kollégáját, ő pedig 2027 tavaszán Új-Delhibe utazhat a Rajsina dialógra, ahol meghívott előadóként vehet részt. A Rajsina dialóg India egyik legjelentősebb külpolitikai, geopolitikai és geoökonómiai fóruma. Az indiai külügyminisztérium és az Observer Research Foundation által szervezett 2027-es konferenciát március 23-a és 25-e között rendezik Új-Delhiben.
1: Felfüggesztette a Magyar Országgyűlés Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János fideszes országgyűlési képviselők mentelmi jogát kedden.
2: A képviselők mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. A fideszes országgyűlési képviselőkkel szemben egy ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt.
1: Horvátországban kedden ismét emelkedik az üzemanyagára.
2: Egy liter 95-ös oktánszámú benzin 1,74 euróba, azaz 1 centtel többe kerül, mint a múlt héten. A gázolaj még drágább lesz, mégpedig 6 centtel 1,91 euróra emelkedik literenként, döntött a kormány a mai levelező ülésen. Az új árak a következő 7 napig lesznek érvényben, írja az index.hr.
1: Hatályba lépett az uniós vámreform. Az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament által elfogadott jogszabályok szeptember 19 9-én jelentek meg az EU hivatalos lapjában, fokozatos végrehajtásuk szeptember 21-én kezdődött el.
2: A reform középpontjában a korszerűsített uniós vámkódex és az Európai Unió vámhatóságának létrehozása áll. Az új kódex modernizálja a vámeljárásokat, harmonizálja a folyamatokat, csökkenti az adminisztratív terheket és megerősíti a kockázatkezelést. Ez többek között azt is jelenti, hogy a többszörös nemzeti rendszerek helyett végül egyetlen belépési pont lesz az EU-ban zajló valamennyi vámművelet számára. A Lilli székhelyű uniós vámhatóság szeptember 20-i hatállyal lőtt létre. Az EUCA egyik legfontosabb feladata az uniós vámügyi adatközpont létrehozása lesz, amely átalakítja a jelenleg töredezett váminformatikai rendszereket. Az adatközpont fokozatosan felváltja a meglévő nemzeti váminformatikai rendszereket, ami a tagállamok számára a bizottság becslése szerint évente közel 2,3 milliárd eurós működési költségmegtakarítást, a gazdálkodók számára pedig évente 2,58 milliárd eurós adminisztratív költségmegtakarítást eredményez. Az EU vámadatközpontja az elkereskedelem tekintetében már 2028. júliusától működőképes lesz. A kereskedelem többi része esetében legkésőbb 2031-től indulhat el.
1: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök John Ratcliffe CIA elnökkel találkozott az írországi Shannon repülőtéren, írja Reuters.
2: A találkozót hétfőn tartották, és a két vezető a repülőgépek feltankolása közben beszélhetett informális keretek között. A Reuters forrásai nem kívánták megosztani a beszélgetés részleteit, csak annyit közölt, hogy Zelenszky csak épp New Yorkba utazott az ENSZ éves találkozójára, Ratcliffe pedig hazafelé tartott az egyiptomi elnökkel Abdel Fattah el-Sisivel tartott találkozójáról.
1: A héten New Yorkra figyel a világ, ugyanis szeptember 22-én megkezdődik az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének úgynevezett magas szintű hete, amelyen felszólalnak a világ vezetői, köztük Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is. Az elnöklő tisztséget Khalilur Rahman, Banglades képviselője tölti be, a közgyűlés mottója pedig a bizalom helyreállítása, az átalakulás kezelése, egy ENSZ, amely mindenkinek szolgál.
2: Az amerikai elnök kedden mond beszédet, amelyre azért is érdemes figyelni, mert várhatóan nagy hangsúlyt kap benne az Irán elleni háború, valamint a gázai és az ukrajnai háború is. A Reuters szerint az idei közgyűlés egyik fontos kérdése az ENSZ jövője és az Antonio Guterres főtitkár mandátumának decemberi lejárta utáni utódlás is. A szlovén delegációt Janez Janša kormányfő vezeti, aki csütörtökön szólal fel. A küldöttség tagja Tone Kaiser külügyminiszter, Polona Fej környezetvédelmi és Tadej Osterc egészségügyi miniszter. Magyarországot ezúttal Orbán Anita külügyminiszter képviseli.
1: Záró hírünkben arról, hogy a CNN, az MS Now és a Politico bepereli a Trump kormányzatot, miután megtagadták tőlük a belépést a Fehérházba, közölték a hírcsatornák hétfőn kiadott közös nyilatkozatukban.
2: Donald Trump elnök pénteken közölte, hogy kitiltja ezeket a médiumokat az elnöki rezidenciáról, büntetésül azért, mert olyan híreket terjesztettek, amelyeket ő fake newsnak nevez. Trump egyes újságírókat személyesen és a közösségi médiában is támadott, olykor feltűnően személyeskedő módon sértegetve őket a sajtótájékoztatókon, vagy legutóbb a Fehérházi Tudósítók Szövetségének vacsoráján mondott beszédében. A médiumok szerint a Fehérház értesítés vagy eljárás nélkül vonta vissza újságírói belépőkártyáját, mert kifogásolta a tudósításainkat.
0: Sport.
1: A Körkasentyúr mérkőzéssel ma 18 órától a novomeszthói Leon Strukkel sportcsarnokban megkezdődik a kosárlabda OTP Bank a Liga új 36. szezonja. Szerdán a Perspektíva Illíria és az Elit Klubhoz újoncként csatlakozó Gorica mérkőzése következik, még a fennmaradó három mérkőzést szombaton játsszák. 11 csapat szerepel az országos bajnokságban, a Cedevita Olimpia a rájátszásban csatlakozik a versenyhez, a fennmaradó 10 csapat pedig egy háromfordulós bajnoksági rendszerben küzd meg egymással. A verseny szempontjából nem hoz újdonságot a bajnokság, de bizonyos játékszabályok megváltoznak. Három lényeges újítás van. A technikai hibák felosztása, a korábbi sportszerűtlen személyi hibák taktikai és durva szabálytalanságokra való felosztása, valamint pontosabban határozzák meg a gyűrűre dobás kezdeti fázisát, amely megkönnyíti a szabálytalanságok bírói megítélését. A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, három nappal később az északírekkel játszik idegenben. Október 2-án Georgia lesz hazai pályán a magyar csapat ellenfele, három nappal később pedig Ukrajna következik.
3: Időjárás.
2: Jobbára napos időt ígérnek a meteorológusok. A nap folyamán a keleti ország rész felett megnövekedik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az időnként megélénkülő északi és keleti irányú szélben 17 és 20 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 23 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
1: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekről a történésekről számoltak be ma délelőtt a hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: enni?
1: 8 perc elmúlt el fél egy, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, szeptember 22-e van kedd délután, és természetesen már a délutáni stáb nevében köszöntöm Önöket, és számítunk figyelmükre egészen este 7-ig. Ebben a zenés órában még tudunk néhány felvételt hallgatni, aztán 1 órakor jövünk majd a friss információkkal. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Király Tomislav, a műsorvezető Donner Tímea. Este 7-ig itt leszünk, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is.

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Időjárás. Felhős az ég felettünk, köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit. Egészen nyugaton vannak derültebb tájak, itt vidékünkön felhős délutánra készülhetünk. Időnként felszakadozhat egyébként, de elvékonyodhat, de hát derült napos időre mégsem lehet készülni. Mondhatni alacsonyak a hőmérsékletek, és 18 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván. 17 fokot jelentenek Muraszombatból, Mariborban és a fővárosban 15 fok van, Koper 25 fokos, a Kredaricán 2 fokot mértek röviddel ezelőtt, ez a jelenlegi helyzetkép. Nyugaton lehet derültebb az ég, tehát aztán kelet felé haladva egyre több felhő lesz az égen. Hát csapadékot nem írnak, bár gyenge eső előfordulhat azért. A maximum értékek 17 és 20 fok között alakulnak. Holnap is ködösen indulhat a reggel, aztán holnap nagy napközben derültebb időre készülhetünk. A tenger melléken lehet több felhő az égen, de napközben ezek is feloszlanak majd. 0 és 7 fok között alakulnak a reggeli értékek, a napi csúcsérték pedig 18 és 22 fok között várható a holnapi napon. Vissza a mai naphoz már Magyarország vonatkozásában. Marad a gomoly felhős, illetve napos időjárás. Aztán helyenként futó záporok is kialakulhatnak, megélénkülhet a szél. A délután folyamán pedig csupán olyan 20 fok körüli maximumokra lehet készülni. Jelenleg 16 fokot jelentenek Lentiből, Zalaegerszegről, Szombathelyről, Nagykanizsáról is. Budapest térségében 17 fok van. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhőben. Elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék, megélénkülhet a szél. Reggel 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok. A fagyzugos helyeken fagypont közeli értékek is előfordulhatnak már. Napközben 18-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk, és a nap második felében észak felől elszórtan záporok, helyenként akár zivatarok is lehetnek, megélénkül a szél. És hát a hőmérsékletek nagyjából maradnak az előző napokhoz hasonlóan, tehát 18-22-24 fok körül. Front nem lesz felettünk a mai napon, de az észak felől beáramló hidegebb levegő miatt hidegfronti tünetek jelentkezhetnek egyeseknél. Felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás, izületi fájdalmak is felléphetnek, a szeles időben pedig ingerlékenyebbek, feszültebbek lehetünk. Csökkenhet a koncentráló képesség és erősödhet a fejfájás. Fáradékonyabbak, álmosabbak lehetünk, hogyha nem kellőképpen tudtunk pihenni éjszaka. Hát mindenre lehet számítani, és gyakorlatilag mindez az időjárás számlájára írható. Kitartást mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön száraz utakon folyik a forgalom, illetve szerte az országban ez a helyzet jelenleg, de mondom, ez változhat, de így sem zökkenőmentes egyébként. A tengermelléki autópályán Raubar Komanda előtt Jubjana felé meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat. Aztán a Steyr autópályán a Podmilja lagút előtt Jubjana irányába szintén meghibásodott egy jármű, torlódás várható. A Muravidéki autópályán pedig a Grabonosi pihenőhely közelében egy kutya tévedt az úttestre. Kérik, hogy az arra tartók vezessenek óvatosan. A tengermelléki autópályán egyébként torlódások is előfordulhatnak. Nem meghibásodott jármű miatt, hanem a nagy forgalom miatt. Vidékünk forgalmában fennakadásokról nem jelentettek radar, a Muraszombat környékén számíthatunk. Szép napot mindenkinek! Ezek voltak a friss információk 4 percben, egészen röviden, tehát szeptember 22-e van kedd délután. Természetesen könnyű zenékkel folytatjuk tovább, és lesz majd aréna is. A napi sportműsor 1:42 után kezdődik.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az Alpok Adria lövészbajnokság utolsó előtti 9. fordulójának versenyét rendezte a múlt hétvégén a Dobronaki Ezero Sportlövész Egyesület. A versenyen 112-en pisztoly fegyverszámban és 104-en revolverrel léptek lőállásba. A pisztolyosoknál Bojan Frász remekelt, aki rádiónknak ezt nyilatkozta.
2: A két versenyszám közül a pisztolyos lövészet jól sikerült, viszont a revolveres szám nem hozta meg a várt eredményt. Igaz, hogy nem volt egy 8-asom sem, de 10-es sem tudtam lőni. Valahogy nem medve. De ennek ellenére elégedett kell, hogy legyek. Már olyan értelemben is, hogy a múlt héten a revolver mestere címért volt egy nagy 60 lövéses verseny. Ez annyit jelent, hogy 6 kör alatt 10-10 lövést adunk le. Ezt a viadalt 580 körrel meg is nyertem, zsinórban harmadszor. Dobronakon az Alpe Adria bajnokság 9. fordulában nem állt kézre a revolver, meggyűlt vele a bajom a lőtéren. A sportlövészetben és a versenyeken elképesztően bosszantó tud lenni, ha a technika, a fegyver fogása vagy a sütése nem áll össze, és úgy érzed, mintha magával a fegyverrel kellene harcolnod a pontokért. Ma ez történt velem, pedig általában Dobronakon jól szerepelek. Ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt éppen itt lőttem 196 kört. Mindkét számban azonos eredmény született. Az Alpok Adria 10 fordulós bajnokság összetett versenyében az élen vagyok. Még egy forduló van hátra, arra kell csak vigyáznom, hogy az átlagot meglőjem, ami 190-193 kör, ennyi elég lesz a bajnoki címszerzéshez.
1: Revolver egyéniben Bojan jelen remekelt, ahogy az várható is volt a két fegyverszám csapatversenyében is, az SD Pro Armis 1 hozta a kötelezőt. A Frász jelen Vignyevics trió maga mögé utasította a teljes mezőnyt. Nenad Vignyevics beszél.
3: Az edzésszámokra való tekintettel ez egy szolid eredmény. Korábban erősségem volt a pisztolyszám, ma pedig a revolver. Úgy tűnik, hogy ez teljesen természetes fejlődési vagy változási folyamat eredménye. A lövészetben a két fegyvertípus gyökeresen eltérő mechanikát, mentalitást és finom motoros mozgást igényel. A revolver lassabb, megfontoltabb ritmus kényszerít a lövészre. Az idők során higgadtabbá váltál, jobban figyelsz a tiszta célkép megtartására és az alapos ráfordított időre, a revolver hatékonyabb eszközé válhat a kezedben. Jónak vélem az Alpok Adria versenyt, közel 200 fős a mezőny. Vannak, akik kihagynak egy-egy fordulót, de azok, akik célra törően versenyeznek, azok minden viadalon ott vannak. Tehát a liga erős a minőségre és a résztvevők számát tekintve.
1: Ahogy a mezőny résztvevői többször hangoztatták, Dobronak kiváló hely egy ilyen verseny megrendezésére. A jó hangulat, a karbantartott környezet, valamint a versenyzők közötti barátságos légkör ismét megmutatta, hogy az Alpok Adria Nemzetközi Liga nem csupán a legjobb eredményért harcot jelenti, hanem a sportlövészek számára a kapcsolatok kialakításában is fontos szerepet tölt be. Tegnap rendezték a beltinci Dolinsko-Kispályás labdarúgó bajnokság 3. fordulóját. A völgyifalusi pályán a helyi Zvezda nem bírta a lakossal. 8-1-es vendéggyőzelem született. Meszelics Márko szerint
4: az eredmény nem mutassa reálisan, ahogy futballoztunk máma, mert azért 3-1-nál volt sok helyzetünk, ott szerintem vissza tudtuk volna jönni, egy kis szerencsével egy kapufa bement volna, és lehet, hogy másolyan fejlődött volna a mérkőzés.
1: Meszelics elmondta, el kell felejteni a hétfő esti mérkőzést, és tiszta lappal készülni a következőre, hiszen
4: tudjuk, hogy jó csapat vagyunk, nagyon összetartunk, még ez csak az eleje a szezonnak, úgyhogy még sok mérkőzés van előttünk, megyünk tovább, és remélem, hogy minden több pontot fogunk szerezni.
1: Posgai Deán, a lakos elnöke szüntelenül buzdította a csapatot. A lefújást követően sorra gratulált a játékosoknak.
5: Igen, biztos, hogy fontos, meg még a bajnokság eleje van, úgyhogy még sok mérkőzés van hátra, úgyhogy reméljük, hogy ha nem is ilyen paszban tudunk játszani, de azért törekszünk, hogy pontokat szerezzünk.
6: Milyen célküldözéssel vágott egyáltalán neki a Lakosi Kispás csapat az idei sorozatnak?
5: Szerintem minden évben az a cél, hogy tudjunk normális körülmények, meg normálisan játszani. A helyezés még a 1-3-ig. Szerintem az a tökéletes.
6: Tehát dobogon végezni?
5: Hát igen, hogy szerintem van olyan játékos káderünk, hogy megcsinálhassuk ezt.
1: A Dolinszko Kispás futballmérkőzést Völgyi faluban szép számú közönség követte. Ahogy többen mondták, ilyen helyeken a közösségi összetartozás és a közös szenvedély a legintenzívebb formában nyilvánul meg. A szlovén férfi röplabda válogatott a szerbek elleni 3-0-ás győzelmükkel bejutottak a torinói Európa-bajnokság negyed döntőjébe, ahol szerdán Belgiummal játszanak. Különösen a blokkolók Alen Pajenk és Jan Koza Mernik voltak formában. Szlovénia az A csoport mérkőzésein nem igazán remekelt, de így is megszerezte a második helyet. A nyolcad döntőben viszont fantasztikus mérkőzést játszott, a kezdetektől fogva, amikor az első pontot a visszatérő Klement Ból szerezte, uralták a pályát, és 14, illetve 13-ra megnyerték az első két szettet. Az utolsó szettben egymás mellett haladt a két csapat, de a minőség a szlovén oldalon volt. A szlovén röplabda csapat következő akadálya tehát Belgium lesz, amely a délutáni torinói mérkőzésen 3-1-re legyőzte a tavalyi világbajnoki elődöntős Csehországot. A Szlovén Labdarúgó Szövetség kisorsolta a Pivovarna Unión Kupa harmadik fordulójának párosításait. A tabella felső felében több minőségi csapat található, köztük a Nafta, mely a Triglav Krány otthonában harcol a továbbjutásért. A Csárdamárt Jánci a Fuzsinár vendége lesz, a Tromeinik a Beltincit fogadja. A tabella alsó felében csak két elsőligás csapat, a Brinyegro Szuplé és a Bravo található. A legjobb 32-ben érdekelt még az Odránci, mely a Marieta vendégeként lép pályára, valamint a Turnisce, mely a Roltek dob csapatát fogadja. A Maribor mellett a Mura és az Olimpia már búcsúzott a további versenyből. Györkös Gorán és Göncedit pedig most búcsúzik. Köszönjük, hogy ma is az arénát választották.

Ha önöknél is szól a Muravidéki Magyar Rádió, akkor már is az ünneplőket köszöntjük. Szeptember 22-e van. A szlovén naptárban Maurici névnap szerepel, a magyarban pedig Móric. A kettő egy tőről származik, a latin Mauritius névből származik, és ez a Maurus továbbképzése. Jelentése Mór, illetve szerecsen. De köszönhetjük Otto nevű ismerőseinket is. Ez a német Otto névből származik, ami az ott kezdetű germán nevek beceneve, jelentése birtok, illetve vagyon, úgyhogy őket is köszöntjük névnapjuk alkalmából, meg mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik ma szeptember 22-én. Legyen nagyon szép a mai napjuk, hát akár ünnepelnek, akár nem. Jó munkát, azzal telik a napjuk, és jó pihenést mindenki másnak. 5 perc elmúlt el 1:30, a zenék sorát folytatjuk már is, nem sokára lesz egy friss zenei ajánlatunk is.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy újdonságot a No Sugar zenekartól. Érzelmi függőség és modern kapcsolati dinamikák a legújabb dalukban, megjelent a Blokkolnál című slágerük. A gyergyószentmiklósi gyökerű zenekar évelején új fejezetet nyitott történetében. A Szőcs Senáta énekesnővel és Málnási Szabolccsal kiegészült felállás a Forog a kerék című sikeres bemutatkozás után most hozza a második közös gyümölcsöt. A csapat legújabb dala a Blokkolnál egy modern, kendőzetlenül őszinte és főbemászó pop-rock felvétel, amely a se veled, se nélküled kapcsolatok mélységeibe kalauzolja a hallgatót. A szerzemény szövege és hangulata a digitális kor párkapcsolati játszmáit, a közösségi média hirtelen felvillanó emlékeit és az elszakíthatatlan érzelmi kötelékeket állítja középpontba. A feloldhatatlan vonzódás, az egymásra utaltság és az elkerülhetetlen visszatalálás dinamikája jelenik meg benne. A modern elhidegülési kísérletek ellenére a lelkek közötti mély összehangoltság és a közös múlt íze mindig felülírja a döntéseket. A dalt egy dinamikus repbetét és a szenvedélyes, lendületes refrén teszi teljessé, amely garantáltan azonnal megtalálja az utat a rádióhallgatókhoz. Úgyhogy már is mutatom a friss újdonságot, jön a Gyergyószentmiklósi No Sugar, ez pedig az új dal a Blokkolnál.

Kapcsolódjunk ki! Töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötője lendava.si.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A számvevőszék negatív véleményt adott Kuzma községnek, miután 2024-ben ellenőrizte az önkormányzat működését, és több területen is szabálytalanságokat talált. József Skalics polgármester az STA-nak elmondta, hogy a község már dolgozik a szabálytalanságok elhárításán, amelyeket a kis településeken tapasztalható személyzet hiányának tulajdonít. A számvevőszék szabálytalanságokat talált az alkalmazottak bére és egyéb kiadásai, az önkormányzati utak karbantartása, a beruházási kiadásokra fordított közbeszerzések, a non-profit szervezeteknek és intézményeknek nyújtott folyó transzferek, valamint a földterületek bérbeadása és a belső ellenőrzés biztosítása terén. A bérek terén a 2024-es személyzeti terv hiányos volt, két köztisztviselőt nem neveztek ki határozattal, egy dolgozóval nem kötöttek munkaszerződés mellékletet magasabb beosztásba való kinevezésekor, egy köztisztviselőt pedig három fizetési osztállyal alacsonyabbra soroltak be. A közép-európai védelmi együttműködési kezdeményezés szlovén elnöksége konkrét intézkedésekre kíván lépni, jelentette ki Valentin Hajdinyák védelmi miniszter a CEDC ülésre érkezve. Üdvözölte a nyugat-balkáni országokból érkező kollégák csatlakozását a találkozóhoz, mivel Európa biztonsága szorosan összefügg a régió biztonságával. Az együttműködés példái közül kiemelte a balkáni orvosi munkacsoport projektet, amely nagyon sikeres, de még mindig korszerűsítésre és működőképessé tételre szorul. Saját szavaival élve, a költségvetés módosítás elfogadásakor tud majd konkrét beszerzésekről beszélni a szlovén fegyveres erők számára. De biztosítjuk, hogy ezek átláthatóak legyenek, és hogy a felszerelés az legyen, amire a szlovén fegyveres erőknek szüksége van, jelentette be. Idén, január 1-je óta Szlovénia elnököl a 2010-ben létrehozott CEDC kezdeményezésben. Robert Fico szerint az elszálló benzin és dízel árak miatt uniós szintű beavatkozásra van szükség. A szlovák miniszterelnök rendkívüli EU csúcsot kezdeményez, és a V4 országokat is bevonná a fellépésbe. A szlovák miniszterelnök elmondta, furcsa, hogy a jelenlegi benzin és dízel árak mellett az Európai Unió magára hagyja a tagállamokat, hogy egyénileg küzdjenek meg az olajválság fenyegető hatásaival. Ha az EU 100 milliárdokat költ Ukrajna támogatására az ott zajló háborúban, és ezzel összefüggésben képes rendkívüli csúcsokat összehívni, akkor eljött az ideje, hogy az Európai Bizottság megmutassa, hogy olyan apróság is érdekli, mint az EU-s polgár, annak örömei és manapság főként gondjai, tette hozzá Fico. A szlovák miniszterelnök kijelentette, a kormányának az a célja, hogy az üzemanyagok árát az unió olcsóbb felének tartományába tartsa. Sport. Kisorsolták a Pivovarna Union foci kupa következő fordulójának párosait. A NAFTA ellenfele a Triglav Kranj lesz a 8. döntőbe jutásért. Az összecsapásra október 24-én kerül sor. A Beltinci a Tromeinik ellen lép pályára, szintén október 24-én, a Csárda pedig a Fuzsinar Raune ellen próbál tovább jutni.
2: Időjárás.
1: Nyugaton marad a derült idő, még vidékünkön időnként megnövekedik a felhőzet. Megélénkül az északi, illetve keleti irányú szél. A tenger melléken helyenként enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 20 fok között alakul. Az Adrián 23 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma Senozsecse és Raubarkomanda között a főváros irányában, a gorinszkói autópályán pedig Brezje és Radaulica között Ausztria felé.
0: Hát
2: Ilyen.
1: Ilyen.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Apró hirdetünk a folytatásban, pontosabban nem mi, hanem önök hirdethetnek a folytatásban. Lakossági apró hirdetéseket várunk a következő percekben, délelőtti szép számban hirdettek nálunk. Ezek már fent vannak a rádió honlapján, azért mondom őket. Eladók jó állapotú, használt mezőgazdasági és háztartási eszközök. Van egy autóemelő, egy hidraulikus béka emelő, aztán elektromos kétfázisú kukoricamorzsoló, 3 darab 220 literes hordó, körfűrészlap és mini szőlődaráló. A telefonszám 0036 30 560 6691-es. Lentiben eladó Chevrolet Aveo személygépkocsi 1.4-es benzines, 94 lóerős, 2006-os évjáratú, friss műszakival, megkímélt állapotban, 169 ezer kilométert ment és 700 ezer forint az irányár. A telefonszám 30-as magyar mobil, 160 23 80-as. Alsó lakos csendes környezetében eladó egy nagyobbítható, lakható ház szép gyümölcsös nagy területtel. A telefonszám 070-624-058-as. Aztán lentiben egy felszerelt, berendezett családi ház azonnali beköltözéssel eladó, itt is van szép gyümölcsös és kert. A telefonszám 30-as mobil, 561-6912-es. Lendvahegyen eladó jó minőségű félszáraz fehérbor, telefonszám 040-358-480-as. Aztán lenti környékén eladó 2 darab jiszkes fotel, sötét szürke színű, ugyanitt vásárolnának jó állapotú, üzemképes, lábbal hajtható Lucnik varrógépet. A telefonszám 30-as mobil 448-1283. Még 2 van, Gutorföldén eladó egy öntött vas gázkonvektor és egy szőlődaráló, 30-as mobil 55-22-933, és Zala megyében eladó Zweigelt és burgundi vörösbor helyhiány miatt. A telefonszám 30-as mobil 294-1072-es, ezek érkeztek délelőtt, és mondom, fent vannak a rádió honlapján, én is onnan néztem őket, lehet hirdetni a következő percekben. Telefonszámaink 575-1718 és 575-1719-es.

0: Köszöntök egy telefonálót, haló.
1: Kezdjétsókolom.
0: Üdvözlöm, tessék.
1: Szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Szeretnék vásárolni nagy teljesítményű, tehát közepes teljesítményű lombszívót, tehát főleg fa levelet szeretnénk vele összegyűjteni. Olyan, ami felújításra szorul, olyan is jó lenne a éppenséggel. Azon kívül van Norton kuciatyú, teljesen új állapotban, ami eladó, és RK02-es. Tetszi tud nézni?
0: Igen, RK02-es.
1: RK02-es kapálógép.
0: Igen.
1: Töltőekével.
0: Töltőekével, jó.
1: Töltőekével, aztán járókerékkel, tehát acél és gumi járókerékkel.
0: Acél és gumi járókerékkel, jó.
1: Valamint vadonartúj, nagyobb teherbírású, illetve hát neki megfelelő teherbírású utánfutó, olyan, amire rá lehet ülni egy felnőttnek és egy gyereknek.
0: Egy felnőtt, egy gyerek ülhet rá, jó? Rendben. Igen.
1: Lenti környéke szintén.
0: Lenti környéke, jó. Telefon. 30.
1: 2.
0: Igen.
1: 048.
0: 048.
1: 767.
0: 767?
1: Így van.
0: 767, jó. Jó.
1: Nagyon szépen köszönöm, és szívesítenek többször föltenni azért, ha lehet.
0: Hát most megismétlem, a többit nem tudom megígérni, de a rádió honlapjára felkerül jó. Egyébként mindenképpen. Jó, jó. Köszönöm, jó. Hogy nálunk hirdetett, minden jót kívánok.
1: Nagyon szívesek, önnek is, én is.
0: Viszont hallásra. Hát.

0: Érkezik még egy hirdetés. Haló, haló.
1: Bonapot kívánok.
0: Üdvözlöm, tessék.
1: Lenne fűrészlapok, ilyen cirkulához, több is.
0: Fűrészlapok, cirkulához.
1: Ja, több méretben és több darab.
0: Több méretben és több darab, jó.
1: Egy 150 literes krómhordó, boroshordó.
0: Króm, boroshordó, igen.
1: Kettő darab műanyag szüretelőkád.
0: Műanyag szüretelőkád, jó.
1: Egy darab szőlőmorzsoló.
0: Mennyi?
1: Egy darab szőlőmorzsoló.
0: Aha, szőlő. Morzsoló.
1: Ez a hagyományos, nem elektromos, nem is.
0: Ez a kézzel hajtható szőlődaráló végül is. Igen, igen. Jó.
1: Egy darab bridge motoros, tologatos kasza. Kitűnő állapotban.
0: Bridge motoros, tologatós fűnyíró. Jó, igen.
1: Egy darab mérlegprés.
0: Mérlegprés, jó.
1: Van egy darab famázsa súlyokkal együtt, ez a régi, nagyon régi.
0: Még az a békebeli nagy súlyokkal együtt, igen.
1: Egy darab házi gyártású üstház, ami nagyon vastag anyagú van, hőálló anyagból.
0: Üstház, vastag hőálló anyagból, jó, felírtam ezt is.
1: Azt.
0: Igen, tanakodunk, még lesz valami?
1: Van egy satupad, komplett, százas satuval rajta, nagyon masszív anyagból.
0: Százas satuval, masszív anyagból, jó.
1: Más nem lenne, köszönöm szépen.
0: Telefonszámot legyen
1: szíves. Mondom a telefonszámot. Huszas.
0: Igen.
1: 20-as, magyar. 964.
0: 964.
1: 60.
0: Igen.
1: 86.
0: 86. Hol van mindez?
1: Ez Rédics.
0: Rédicsen. Rendben van.
1: Köszönöm szépen.
0: Mindent felírtam. Én is köszönöm, minden jót. Viszont hallásra.

0: Köszöntöm a következő telefonálót. Halló.
1: Csókolom az előbb, és én hirdettem, de szeretnék még egy hirdetést, ha köszönök venni.
0: Ez a lenti környéke?
1: Igen, igen.
0: Igen.
1: Az eladó.
0: Igen.
1: 80 literes eredeti gyári öntvény szőlőpés.
0: Eredeti gyári öntvény. Szőlőprés.
1: Szőlőprés. Születelőkád.
0: Születelő.
1: Szőlőmorzsoló.
0: Kád. Szőlőmorzsoló. Igen.
1: És boroshordók.
0: Boroshordók. Jó.
1: És akkor ugyanaz 06. 30.
0: Igen, igen, 2, 0, 48.
1: 8, jó. 7, 6, 7.
0: Jó.
1: Nem akartam a gépet meg a összekeverni a
0: őszeti. Aha, értem, rendben, rendben.
1: Köszönöm, csókolom.
0: Én is, minden jót, viszont hallásra.

Egy perc múlva 14:30, úgyhogy véget ér az apró hirdetés rovat, ismétlek mindjárt, de van itt még hirdetés. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben, a hölgy önellátó. Az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván a hölgy otthonában történik. Vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. További információkért hívják a 041 296 279-es számot. Aztán eladó egy Volvo S60-os, 2001-es évjáratú, javításra szoruló kocsi vagy alkatrésznek árulják, benzines. A karosszéria jó állapotban van, a motor nál az olajszivattyú túlmelegszik, ezért jelenleg nem üzemképes a kocsi, tehát ezért javításra szorul. Ki van vonva a forgalomból is. Ármegegyezés szerint telefonszám plusz 386 31 442 770-es. Aztán amik érkeztek, vásárolnának egy közepes teljesítményű lombszívót, akár felújításra szoruló is szóba jöhet. Aztán eladó egy Norton kutszivattyú, ez teljesen új állapotú, aztán RK02-es kapálógép töltőekével eladó, valamint acél és gumijárókerékkel, illetve hozzátartozó, nagyobb teherbírású utánfutó, amelyre egy felnőtt és egy gyerek ülhet rá, lenti környéki a hirdetés. A telefonszám 30-as mobil 2048 767-es. Aztán Rédicsen árulnak fűrészlapokat cirkulálhoz, tehát ez a fűrészhez. Több méretben és több darab is van egyébként, úgyhogy lehet érdeklődni. Van egy 150 literes krómboros hordó, 2 műanyag szüretelőkád, egy kézzel hajtható szőlőmorzsoló, egy bridge motoros tologatós fűnyíró, egy mérlegprés, van egy famázsa súlyokkal együtt, egy házi üstház vastag hőálló anyagból, van egy komplett satupad még százas satúval, masszív anyagból, mindezt tehát Rédicsen van. A telefonszám 20-as mobil, 964 6086-os. És aztán lenti környékéről újra hívott bennünket a hirdető. Eladó még 80 literes eredeti gyári öntvény szőlőprés, van szüretelőkád, szőlőmorzsoló és boros hordók, tehát amik ilyenkor szürettkor aktuálisak. A telefonszám tehát az előző, lenti környékén van mindez, a szám 003630-2-es, 048-767-es. Ezek a hirdetések érkeztek akkor ma délután, ezek is felkerülnek majd a rádió honlapjára, ott megtalálják őket dátum szerinti bontásban, és legközelebb is hirdethetnek nálunk, majd csütörtökön délelőtt és délután lesz erre lehetőség. 2 perc elmúlt 14:30, zenével folytatjuk, kellemes délutánt!

Ez volt a 30Y felvétele, 2:45 van. 3 órakor következik majd a terepjáró, 4 összeállításunk lesz ma délután. Mondom röviden a tartalmat, megtudhatják, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki Lendván új borkirálynő szeretne lenni, hiszen keresik már az utódot, aztán különleges erdőfelújítási program indult a Mura mentén, erről is szólunk egy könyvbemutatóról és a mai autómentes napról is. Ez a tartalom, részletek 3 órától, számítunk figyelmükre.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit, négy összeállítással várjuk ma önöket, ha idejük engedi, tartsanak velünk. Lendva és környéke gazdag szőlészeti és borászati hagyományokkal rendelkezik, ennek népszerűsítésében pedig fontos szerepet tölt be a lendvai borkirálynő. A jelenlegi borkirálynő, a hotizai Tia Tonkovics mandátuma hamarosan lejár, ezért már keresik az utódját. Hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie, arról Horváth Dávid szól bővebben.
1: Lendva a borkirálynője, a lendvai szülészet koronájának viselője, egyben pedig Lendva térségének turizmusát és kulturális örökségét képviselő nagykövete. Feladata többek között a lendvai borok népszerűsítése, a borászati kínálat új kedvelőinek megnyerése, a borkultúra és az ahhoz kapcsolódó gasztronómia fejlődésének ösztönzése, valamint a térség gazdag szülészeti örökségének megőrzése. Mivel a jelenlegi borkirálynő Tia Tonkovics két éves mandátuma a végéhez közelít, ezért már keresik a megfelelő utódját. De pontosan ki is jelentkezhet a tisztségbetöltésére? A Lendva község által közzétett felhívás szerint a jelentkezésre Lendva község területén állandó lakhellyel rendelkező 18 és 27 év közötti jelentkezőket várnak. Elvárják tőlük a szőlészet, a borászat és borkultúra jó ismeretét, amelynek tudásukat annak révén is bizonyítaniuk kell, hogy olyan családból származnak, amely már több éve foglalkozik szőlőtermesztéssel. Fontos feltétel továbbá a szlovén és a magyar nyelv aktív ismerete, valamint legalább egy világnyelv ismerete. A jelentkezőknek kommunikatívnak kell lenniük, és készen kell állniuk arra, hogy különböző Lendva községben és máshol megrendezett eseményeken vegyenek részt, ahol a lendvai borvidék borait, a gasztronómiát, valamint a turisztikai célpontokat mutatják be és népszerűsítik. A jelentkezéskor a jelentkezőknek a személyes és elérhetőségi adatok mellett rövid önéletrajzot is mellékelniük kell. Ebben különösen emeljék ki a szőlészet, borászat és turizmus területén végzett tevékenységeiket és ismereteiket, valamint azokat az egyéb képességeiket, amelyek hozzájárulhatnak a szőlészet, borászat és turizmus népszerűsítéséhez. A jelentkező fényképének csatolása kívánatos, de nem kötelező. A jelentkezési határidő október 23-a. Az új lendvai borkirálynő kiválasztását a Lendva község képviselőiből és a község területén működő szőlészeti egyesületek képviselőiből álló bizottság végzi. A bizottság a jelentkezőket meghívja a bemutatkozásra, a végső kiválasztás során pedig több területet is figyelembe vesz. Ezek között szerepel a jelentkező általános tudása, a szőlészet és borászat, a borkultúra és az ahhoz kapcsolódó gasztronómia ismerete, a borok népszerűsítésének ismerete, valamint a Lendva térségében található turisztikai kínálat ismerete. A bizottság által kiválasztott legalkalmasabb jelöltet november 7-én a lendvai Mártonnapi rendezvényen koronázzák Lendva borkirálynőjévé. A borkirálynői címet a kiválasztott jelölt két évig viseli.
0: A szlovén állami erdők koordinálásával egyedülálló projekt vette kezdetét a Mura erdőben, amelynek célja a veszélyeztetett keményfás ártéri ligeterdők természetes megújulásának elősegítése, az invazív növényfajok visszaszorítására és a tölgy makjának sikeres csiráztatására a szakemberek körskopoljai sertéseket telepítettek egy elkerített kísérleti területre Benicén. Viktória Szalaj, a szlovén állami erdők szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
2: Vloga szlovenskih državnih gozdov projekto Natura Mura Drava.
3: A szlovén állami erdők szerepe a Natura Mura Drava projektben kulcsfontosságú az őshonos ártéri erdőtípusok helyreállítását célzó tevékenységek végrehajtásában. Felelősek vagyunk az őshonos ártéri erdők helyreállításáért azokon a helyszíneken, amelyeket jelenleg nem őshonos növényzet borít. A projekt egyik tevékenysége a természetes megújítás ösztönzése is. Ebben a projektben körülbelül 40 hektár ártéri erdőt fogunk helyreállítani.
0: A projekt egyik kulcs tevékenysége a természetes felújítás elősegítése. A Mura erdőben egy hektáros területen erdei legeltetést végeznek a talaj előkészítése céljából. Ebben fontos szerepet játszanak a körskopoljai sertések, mivel a legeltetésükkel és különösen a túrásukkal hozzájárulnak a kedvezőbb feltételek megteremtéséhez, az erdő természetes megújulásához. Milyen területen zajlott ez, és hogy kell elképzelni?
2: Célna površina smo ugradili z ustrezno žično ograjo iz armaturne.
3: A célterület megfelelő betonvas hálóból készült drótkerítéssel kerítettük körbe, amelyet 30 centi mélyen a talajba süllyesztettünk. A kerítést villanypásztorral is elláttuk. Ezáltal megakadályoztuk a házi és a vadállatok érintkezését a kerítésen belül. A kerítés 10 évig marad a területen, így biztosítva a fiatal tölcsemeték védelmét a vadak elől.
0: Viktória Szálai rádiónknak elmondta azt is, hogy a muramenti ártéri erdők a legértékesebb élőhelyek közé tartoznak nálunk. Ám természetes megújulásuk sok helyen akadályba ütközik. De mi jelenti a gondot, és milyen szerep jutott a sertéseknek?
2: Težavo predstavlja predvsem gosta zeliščna plast, ki jo pogosto sestavljajo tudi invazivne.
3: A problémát elsősorban a sűrű, lágyszárú növényzet jelenti, amelyet gyakran invazív, idegenhonos növényfajok alkotnak. Ezek befedik a talajt, elvéve a helyet a csírázástól, a fiatal növényektől pedig a fényt. Ezért a sertések a legeltetéssel és különösen a talaj túrásával segítenek javítani a feltételeken, a keményfás ártéri ligeterdők természetes megújulásához. Az erdei legeltetés csökkenti a lágyszárú szint sűrűségét, a járással és a túrással pedig összekeverik a talaj humuszos és ásványi rétegét. Ezáltal kedvezőbb feltételeket teremtenek a mag csírázásához és növekedéséhez, és következésképpen ösztönzik az erdő természetes megújulását.
0: A legeltetés befejezése után és a tölgy makkolása előtt a sertéseket a hétvégén eltávolították a bekerített területről. A körskopoljai sertések egy érdekes példát mutatnak arra, hogyan lehet a természetes folyamatokat kihasználni az élőhelyek helyreállítása során. Túrásuk és legeltetésük hozzájárul ahhoz, hogy az erdő a megújulás nagy részét maga végezze el. A tölgy makjából, azaz a tölgy termésből, amelyből fiatal tölgy csemeték fejlődnek. Az erdei legeltetés végrehajtását követő első 3 évben a fiatal csemeték gondozása is megtörtént, amellyel biztosították a megfelelő növekedési feltételeket a további fejlődésükhöz és az erdő sikeres természetes megújulásához. Az ártéri erdők természetes megújulásának ezt a módját a Mura erdő területén már korábban is alkalmazták, és sikeresnek bizonyult. Mondta rádiónknak Viktória Szálai, a szlovén állami erdők szakmunkatársa.
4: Brano Jakubovics Moje dubióze című könyvének szlovén fordítását mutatták be szombaton a Domonkosfai portán. A szerző természetesen nem érkezhetett a Dubióza kollektív együttes nélkül, és ha már jöttek, hát zenéltek. Nem is akárhogyan. Mai összeállításunkban egy hosszabb beszélgetés töredékét hallhatják a zenekar frontemberével, a könyv személyes vonatkozásairól, amelyek elválaszthatatlanok a 20. század utolsó évtizede valóságától Bosznia-Hercegovinában. Szelíd humorral megírt keserű élettapasztalatok ezek. A riporter Botka Ágnes.

0: Ma nisam htio namjerno da pričam o tome, pošto je bilo neka lijepa i vesela atmosfera, pa nisam htio da crnjačim, znaš.
1: Szándékosan nem beszéltem sokat a könyvről, ugyanis nem akartam elrontani a jó hangulatot. Ez a könyv az édesapám halálát követően íródott. Majd jött a koronavírus járvány. Az apám sokat jelentett nekem az életemben. Elvesztésével egy nagy űr keletkezett, erre jött rá a járvány. Amikor az életben nagy veszteség ér, akkor a munkába menekülsz, hogy az idő valahogy elmúljon. Mivel azonban járvány volt, nem tudtam mivel elűzni a gondolataimat. Aztán úgy döntöttem, hogy papírt és ceruzát veszek a kezembe, és leírom az emlékeimet, a régi történeteket. Igazából csak még egyszer beszélgetni kívántam az apámmal. Azért, hogy még egyszer megtegyük az egykori közös utat. A könyvet neki ajánlottam, de ez nem egy klasszikus életrajz, ami számomra nem lett volna érdekes. Voltak éppen nem azért ültem le, hogy könyvet írjak, hanem azért, mert ezek a történetek segítettek nekem a veszteség feldolgozásában. Mint egy napló. Arra nem gondoltam, hogy ezt valaki is elolvasná majd. Aztán az egyik barátom, aki ismerte az apám, és aki egy internetes művészi oldalt vezetett, elolvasott néhány történetet ezek közül, és úgy döntött, hogy azokat felteszi az oldalára. Az emberek elkezdték olvasni, egyik követte a másikat, és így jutottunk el a könyvig.
0: A pročito jedno ti pričaj, kao došlo na ideju da objavi neki od njih na portalu. E tako su na ljudi to čitali, tako jedno vodilo drugo i na kraju došlo do knjige.
2: Dalszöveget vagy könyvet írni nehezebb, kérdeztük.
0: Pa nije ni jedno ni lakše ni teže, ne možeš čak potpuno dvije različite stvari.
1: Egyik sem nehezebb, mint a másik. Mondhatom, hogy két különböző dolog. Ha az együttesnek írod a szövegeket, akkor mindig azzal a gondolattal látok hozzá, hogy ezt majd az emberek hallgatják. Tudod, ez sohasem olyan bensőséges. Vagyis ezek többnyire társadalmi jellegű szövegek. Intimebb hangulatú zenénk csak kevés van. Miközben, amiről a könyvben írok, az egészen meghitt, valóban belülről jövő érzelmeket hoz. Tehát két különböző dologról beszélünk. Amikor úgy éreztem, elöntenek az érzések, akkor leültem írni. Nem erőltettem és nem kényszerítettem magam arra, hogy ülj le és írd a könyvet. 4-5 évig tartott a folyamat. Felébredtem reggel, eszembe jutottak az emlékek, érzések, és leültem megírni azokat. A gondolatok szépen összeálltak, és addig írtam, amíg ez jött magától. Amikor kimerültek a gondolatok, abba hagytam az írást. Különbség van, ha valakinek írsz, úgymond fogyasztásra, vagy ha magadnak írsz azért, hogy valakivel, valamivel beszélgess.
2: Mondta Bránó Jakubovics, a Dubioza kollektív alapítója, akinek könyvberendezett történeteiről a Horizont egyik következő adásában szól a szerző.
3: Este vi Slovenci, ma šta ste? Mađari, šta ste? Isto i na slovenačkom, isti je prevod. Hajde probajte, 1, 2, 3 i... Ne stišam, nečujemo vas. Glasim, slobodno. Moram glasim.
4: Idén továbbra is a mobilitás mindenki számára jelmondat köré épülő Európai Mobilitási Hét keretében ma elérkeztünk az autómentes naphoz. Ma 10 órától a Lendvai főutca a Városháza előtt néhány órára a társalgásnak, az alkotásnak és a biztonságosabb mobilitás népszerűsítésének adott otthont. Az óvodás és iskolás gyerekek krétával rajzolhattak az utcán, a látogatók pedig megállhattak a résztvevő szervezetek standjainál. A legkisebbeket Leon, a rendőr kabala figura is meglátogatta. Szabó Márk is ott volt.
5: Zoya Jaklin, Horváth Dóra,
6: Varga Patrik rajzolunk.
7: Én bármint egy rolkát rajzoltam.
8: Így röpülött.
9: Voltatok már itt ilyen rajzoláson, vagy most először?
7: Voltunk már.
9: Akkor te most vagy először?
7: Igen.
9: Miért rajzoltok?
7: Arról, hogy valami tárgyat olyan csinálunk, ami nem hulladék.
9: Meg ugye arról is van szó, hogy a közlekedés az jó, hogyha nem autóval csináljuk, hanem máshogy. Szoktál máshogy is akkor közlekedni?
7: Nem sokszor.
9: Gyalog például szoktatok sétálni?
7: Igen.
9: Biciklizni?
7: Igen.
9: Rollerrel valahova menni?
7: Azt is.
9: A busszal jártok a helyet, hogy autóval?
7: Én nem szoktam.
9: Nem nagyon. Hol éltek?
7: Én Csentébe. Én Völgyi faluba.
8: Hosszú faluba.
9: Mindenhol vannak már jó bicikliutak ott, ahol éltek. Azt szoktátok néha használni?
7: Igen.
8: Igen.
1: mondta rajzolás közben Zoya, Dóra és Patrik. Magyar János lendvakösség polgármestere pedig azt nyilatkozta, hogy számos kerékpárutat adtak át az utóbbi időben, illetve hogy a községben most zajló útfelújítások is már a községi átfogó közlekedési stratégia alapján a fenntartható mobilitás jegyében zajlanak. A mai napról pedig elmondta.
10: Minden évben a Városháza előtt az útszakaszt lezárjuk. Az óvodás, az iskolás gyerekek számára biztosítjuk, hogy biztonságosan elképzelésüket az aszfaltra, vagyis az útfelületre rajzolják. Egyben pedig az általános iskolák számára, az egyes számú kétnyelvű általános iskola, a Göntérházi kétnyelvű általános iskola és a kettes számú kétnyelvű általános iskola tanulói számára pedig kerékpárokat biztosítottunk. Azért, hogy a gyerekek bármikor a tanítókkal biztonságosan tudnak közlekedni, főleg pedig azért, hogy a városunkban a kerékpárutakat megismerik, később, mikor a nagyok, akkor maguk tudnak biztonságosan közlekedni.
1: De a gyerekek figyelmét a bukós isakok és fényvisszaverő mellények használatára, a biztonságos úton való átkelésre is felhívták. Vida Törner Juditot, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola igazgatónőjét hallják.
11: Az idén az első-második osztályosaink jöttek ki, rajzolni fognak, de már látom, hogy az ajándékba kapott bicikliket is próbálgatják, és ennek nagyon örülök, hogy ilyen ügyesek. Megtalálták azt a nagyságú kerékpárt, amelyik nekik illik, és mire biztos kimegyek, arra már sok fiú ki is próbál. Azok egy kicsit bátrabbak ezen a területen. Nagyon örülünk a 4 biciklinek, amit megkaptunk. 3 olyan van, amik tanulóknak szolgál, egy pedig a tanárnak, a magassága véget, de gondolom, hogy majd a nagyobb fiúk is tudják használni, és a biztonságos közlekedés, kerékpározás szempontjából ez egy nagyon fontos dolog, mert amikor tanulnak majd a kerékpár vizsgára, akkor mindenképpen használt fogják venni.
1: Az iskolák képviselői tehát átvették az ajándék kerékpárokat, amelyek a bicikli vizsgához és a versenyekre történő felkészüléshez fognak jól jönni. Adorján László lendvakösség közlekedésbiztonsági és megelőző tanácsának tagja mondta el, hogy feladatuk főleg az iskolák környékének, de a község összes közlekedési felületeinek biztosítása, a veszélyes útszakaszok megszüntetése.
12: Ellenőrizzük a gyorshajtókat, még ha valami szerencsétlenségek vannak ottan, próbáljuk korlátozni a forgalmat, sebességet, új tükröket, táblákat rakunk, ez a tanácsnak a feladata nagyjából.
9: Az autómentes napon itt lent a községben mivel várják a fiatalokat?
12: Bemutató lesz a gyerekeknek a hegymászó egyesületű, a védős isak használatról, előadás lesz a forgalomra a gyerekeknek. Ezzel tán buzdítok a gyerekeket is, hogy minden többet gyalogolnak, vagy kerékpároznak, hogy nem autóval.
1: Leon, a rendőrmackó is meglátogatta a gyerekeket, a lendvai színház és hangversenyterem nyári színpadán pedig az óvodások és az egyes számú lendvai KI első 3 osztályának tanulói közlekedési témájú bábelőadást is megtekintettek a délelőtt folyamán.
4: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Horváth Dávid, Szabó Szuzi, Botka Ágnes és Szabó Márk összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk!

Mindjárt folytatjuk tovább zenékkel, de egy pillantás a folytatásra. 6 perc elmúlt 3:30, nem sokára a 7 zeneszámát is meghallgatjuk majd ebben az órában, aztán 4 órakor jönnek a hírek. A következő órában pedig a zenék közt majd az ökopercek újabb részét hallgathatják meg. Ezzel várjuk Önöket, ha tehetik, akkor maradjanak velünk.

A hét zene számát hallgattuk meg, az imént 3 perccel vagyunk 3:44 után. 18 fokot mutatnak a hőmérők itt vidékünkön. A szél miatt, vagy a megélénkülő szél miatt azért kellemetlenebb lehet a hőérzet, és a komfortérzet főleg, mert azért a 18 fok nem olyan kevés, ősziesnek megfelelő. Felhős az ég, az ország nagy része felett, nyugatabbra vannak derültebb tájak. Tőlünk keletebbre pedig változóan felhős az ég, és Magyarország több területéről csapadékot is jelentenek. Hát így alakul ez a kedd délután. Itt nálunk pedig jönnek még a zenék, 4 órakor a hírek, és várjuk Önöket a következő órában is. Korábban már említettük a tartalmat, jönnek a részletek is. Egyedül.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A LEK gyógyszeripari vállalat jövő kedden hivatalosan is megnyitja új high-tech központját Lendván, ahol biológiai gyógyszerek hatóanyagait állítják elő. A beruházás több mint 400 millió euróba került, és 300 munkahelyet teremt. Örömmel jelentjük be, hogy a szlovén gazdaságban az egyik legnagyobb, több mint 400 millió eurós közvetlen külföldi befektetés több mint 200 szlovén vállalatot vont be, és már is több mint 300 új, speciális készségekkel rendelkező munkahelyjel járult hozzá a beruházáshoz. Új fejezetet nyitott a LEK a fejlődésében, és még szorosabban

0: összekapcsolt minket a környezetvédelmi fejlesztési partnerekkel, írta Atos Bonanomi, a Biofarmaceutica igazgatója, valamint Gregor Makuc, a LEK vezérigazgatója és a Sandoz Szlovénia elnöke. A beruházást az állam is támogatta, amely a 2025-2028-as időszakra vonatkozó fejlesztési programterv részeként 42 millió eurós támogatást biztosított. A Méhészek Szövetsége üdvözölte a mai Janez Ziegler Kralj mezőgazdasági miniszterrel folytatott találkozó lefolyását. A CZS elnöke Bostyán Nocs szerint a hatóságoktól többek között kötelezettségvállalást kaptak arra, hogy legkésőbb 2028 elejéig kaptáronként 10 euró pénzügyi támogatást nyújtanak a méhészeknek. Ahogy Nocs elmondta, a 2023-2027-es közös agrárpolitika stratégiai tervének módosítására lesz szükség az egyéni kaptárak pénzügyi támogatásának bevezetéséhez. Mi méhészek elégedettek vagyunk azzal, hogy egyértelmű kötelezettségvállalásunk van. Úgy véljük, hogy a történelem során először érhetjük el a kaptáronkénti támogatást mind a 200 ezer regisztrált méhcsalád számára, hangsúlyozta. A minisztertől biztosítékot kaptak arra is, hogy a tárca megpróbálja megvalósítani a szövetség és más mezőgazdasági szervezetek javaslatát is, így a szlovén ételek hete alatt ilyen ételek kerülnének az idősek otthonainak és kórházainak asztalára, és bekerülnének a diákutalványokba is. Csehország újra beavatkozik az üzemanyagpiac működésébe, hogy fékezze a drágulást és enyhítse az autósokra nehezedő terheket. Az üzemanyag ár kordában tartása érdekében októbertől maximálják a benzinkutak árrését, csökkentik a dízel jövedéki adóját, és a finomítók megugró többletprofitjára is külön adót vetnek ki. A cseh kormány tegnap döntött arról, hogy október 1-től ismét szabályozza a benzin és a dízel árképzését. Közlésük szerint az intézkedés az uniós szabályok által megengedett legalacsonyabb szintre viszi le az adót, ami a kabinet számításai szerint az áfa hatással együtt literenként mintegy 2,35 század koronával csökkentheti a dízel árát. A háttérben az áll, hogy a nyersolaj és a finomított termékek ára eltérő ütemben változott. A cseh pénzügyminisztérium szerint miközben a nyersolaj ára stabilizálódott vagy csökkent, a késztermékek, különösen a dízel ára magasabb szinten maradt. Sport. A Körka és a Szentjur mérkőzésével veszi kezdetét az OTP Banka férfi kosárlabda liga idénye. Az országos bajnokságban 11 csapat vesz részt, a Cedevita Olimpia a rájátszásban csatlakozik a versenyhez, a fennmaradó 10 csapat pedig egy háromfordulós bajnoksági rendszerben méri össze erejét. A versenyrendszer ugyanaz, mint tavaly.
1: Időjárás.
0: Nyugaton marad a derült idő, még vidékünkön időnként megnövekedik a felhőzet. Megélénkül az északi, illetve keleti irányú szél, a tenger melléken helyenként enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 20 fok között alakul, az Adrián 23 fokot mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Razdörtoj és Studenec között Ljubljana irányában. Senozsecse és Raubar Komanda között Ljubljana felé, valamint Nános előtt Koper irányában.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Lassan megérkeznek az első hűvösebb napok. A fűtési szezon előtt érdemes nem csak kitakarítani a fűtőtesteket, hanem azt is ellenőrizni, hogy minden rendben működik-e. Sok kellemetlenségtől, váratlan kiadástól és fölösleges energiafogyasztástól kímélhetjük meg magunkat, ha nem az első igazán hideg napon derül ki, hogy valami nincs rendben. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Az előző adásban a fűtési szezon előtti takarításról beszéltünk. Most, a tisztítás után következik az ellenőrzés. Hogy miért fontos mindez? Egyrészt természetesen a biztonság miatt. Másrészt azért, mert egy jól karbantartott fűtési rendszer hatékonyabban működhet. Ha egy berendezésnek többet kell dolgoznia ugyanannak a hőmérsékletnek az eléréséhez, az több energiát és több pénzt jelent. A környezettudatosság szempontjából sem mindegy, mennyi energiát használunk el otthon. Nem az a cél persze, hogy fázzunk, hanem az, hogy ne használjunk el több energiát a szükségesnél. Az első és legegyszerűbb teendő, próbáljuk ki a fűtést. Egy enyhébb napon indítsuk el, és nézzük meg, hogy minden rendben működik-e. Felmelegszenek-e a radiátorok? Reagál a termosztát? A kazán, a hőszivattyú vagy a klíma elindul? Nincs szokatlan zaj, szag vagy csöpögés. Sokkal jobb most felfedezni egy hibát, mint egy hideg estén, amikor már szükségünk lenne a fűtésre. Ha vízzel működő radiátoros fűtésünk van, ellenőrizzük a radiátorokat és a csatlakozásokat. Nem szivárog-e valahol a víz? Nem nedvese a szelep környéke? No és egy fontos feladat. A radiátorok légtelenítése. Ha levegő kerül a rendszerbe, a radiátor egyenetlenül melegedhet, és bugyogó, csobogó hangot is hallhatunk. A légtelenítést csak kikapcsolt, kihűlt radiátoron végezzük. Utána pedig ellenőrizzük a fűtési rendszer víznyomását a készülék használati útmutatója alapján. A termosztatikus radiátor szelepeket is érdemes ellenőrizni. Ha valamelyik radiátor nem melegszik megfelelően, ne kezdjük el szétszerelni. Lehet szabályozási vagy műszaki probléma, amit jobb szakemberre bízni. A kazán és más tüzelőberendezések karbantartása szintén szakember feladata. Érdemes ezt időben elvégeztetni, nem akkor, amikor már nem működik a készülék, vagy már nagyon hideg van. Aki fával fűt, annak a kályha vagy kandalló állapotát és a kéményt is érdemes ellenőriztetni. A lerakódott korom és kátrány ronthatja a működést és tűzveszélyes is lehet. Persze a tüzelőanyag állapota sem mindegy. A száraz, megfelelően tárolt fa tisztábban és hatékonyabban ég. Festett, lakkozott fa, műanyag vagy háztartási hulladék természetesen nem való a kályhába. A fatüzelésnél és a nyílt égésterű gázkészülékeknél különösen fontos a megfelelő levegő utánpótlás. Figyeljünk arra, hogy a szellőző nyílásokat ne zárjuk el azért, hogy ne szökjön ki a meleg. Ha van szénmonoxid érzékelőnk, amit amúgy ajánlok, ellenőrizzük, hogy működik-e. Hőszivattyús fűtésnél is van teendőnk. Ügyeljünk arra, hogy a kültéri egység körül legyen szabad a levegő útja. Ne takarja el falevél, növényzet vagy más tárgy. Érdemes még a hideg idő előtt fűtési üzemmódban is kipróbálni. Fűtésre használt split klímánál a beltéri egység szűrőinek tisztítása különösen fontos. A kültéri egységet itt is ellenőrizzük és próbáljuk ki a fűtési funkciót. A műszaki karbantartást ezeknél a berendezéseknél is bízzuk szakemberre, a gyártó előírásai szerint. Elektromos radiátor, konvektor, infrapanel esetén nincs vízkör és nincs kémény, ezért kevesebb a teendő. Nézzük meg a vezetéket, a dugvillát, a csatlakozást és a termosztátot. Nincs-e sérülés, elszíneződés vagy túlmelegedés? Szabadok-e a készülék nyílásai? Padlófűtésnél a próbaüzem a legfontosabb. A vízzel működő rendszernél figyeljük meg, hogy egyenletesen melegszik-e a padló, elektromos rendszer esetén pedig ellenőrizzük a termosztátot és a vezérlést. Ha valami nem működik megfelelően, itt is jobb időben szakembert hívni. Miért is fontos mindez? A fűtésnél is érvényes egy egyszerű szabály. Amit karbantartunk és megfelelően használunk, az általában hatékonyabban működik. Ha egy radiátor levegős, ha egy klímaszűrője eltömődött, ha egy hőszivattyú kültéri egységének útját akadályozza valami, vagy ha egy termosztát hibásan működik, a rendszer több energiát használhat fel ugyanannak a komfortnak az eléréséhez. Ez pedig magasabb költséget és nagyobb környezeti terhelést is jelent. A környezettudatos fűtés nem feltétlenül új fűtési rendszert jelent. Sokszor az első lépés sokkal egyszerűbb. Használjuk jól azt, amink már van. Ne fűtsünk fölöslegesen üres helyiségeket, ne takarjuk el a radiátort bútorral vagy vastag függönnyel, és nézzük át a termosztát beállításait is. Így egyszerre takaríthatunk meg energiát, pénzt és valamennyit a környezet terheléséből is. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR. Csak te vagy az a lány, akiben a lány.

Az Európai Mobilitási Hétről és az Autómentes Napról, Világnapról már biztosan hallottak, ez utóbbi a mai napon van. Az Európai Unió szeptember 22-ére hirdette ezt meg, de van egy másik világnap is, kevésbé emlegetett, a természetvédelemben ugyanis szeptember 22-e az orszarvúak világnapja. Ezt a kezdeményezést a Természetvédelmi Világalap dél-afrikai szervezete indította útjára még 2010-ben. Célja pedig az, hogy az év egy napján felhívják a nyilvánosság figyelmét az orszarvúak fennmaradását fenyegető veszélyekre. A különféle vadvédelmi szervezetek és alapítványok mellett ezen a napon a világ több száz állatkertje is igyekszik hallatni a hangját az orszarvúak védelmében. Napjainkban öt különböző faj képviseli az orszarvúakat, van a széles szájú és a keskeny szájú orszarvú Afrikában. Aztán az indiai vagy páncélos orszarvú, valamint a szumátrai és a jávai orszarvú Ázsiában őshonos. Bár eltérő mértékben, de mindegyik faj fenyegetettnek számít. A keskeny szájú, a jávai és a szumátrai orszarvúak ezen belül kritikusan veszélyeztetettek, írja a kalendárium. Csak úgy érdekességképpen ezt is megemlítettük, hogyha már beszélünk az autómentes hétről, illetve az autómentes világnapról, akkor tudjuk most már azt is, hogy az orszarvúak világnapja is ma van. 10 perc elmúlt el fél öt, persze zenélünk tovább. Ennyit a kalendáriumból. Kellemes délután kívánunk!

7 perc múlva lesz majd 5 óra, a Muravidéki Magyar Rádióban pedig érkeznek majd a következő hírek, pontban 5-kor, 17:30 után pedig a Tini Express-szel jelentkezünk, számítunk figyelmükre.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Jernej Vrtovec infrastrukturális miniszter a jövő héten találkozik a szlovén földgáz szolgáltatókkal, hogy tájékozódjon a közelgő téli szezon kilátásairól. Egyelőre nincsenek jelek arra, hogy az árak jelentősen emelkednének, de a kormány szükség esetén kiigazítja a helyzetet és felső árat határoz meg, mondta a miniszter. Elmondta, hogy biztosították arról, hogy az idei fűtési szezonban a gázárak nem fognak emelkedni. A rekord üzemanyag árakkal kapcsolatban Vrtovec hozzátette, hogy a kormány már intézkedéseket hozott és jelentősen mérsékelte a mai áremelkedést, azáltal, hogy kizárta a biokomponenst az árkalkulációból. A jövedéki adók csökkentésével kapcsolatban a gázolaj és a fűtőolaj esetében ez az európai szabályozás által megengedett legalacsonyabb szint, míg a 95-ös benzin esetében van némi mozgástér. Elmondta, hogy az EU jóváhagyására várnak. Nem tudta azonban megmondani, hogy mikorra születik meg a döntés. Szlovénia, Olaszország és Horvátország belügyminiszterei Franci Matoz, Matteo Piantedosi és Davor Božinović ma az illegális migráció elleni küzdelemben való együttműködés további megerősítésére,

0: valamint az Európai Unió Horvátország és Bosznia-Hercegovina közötti külső határán az ellenőrzés megerősítésére szólítottak fel. A miniszterek szerint a három ország megerősíti együttműködését az illegális migráció és az embercsempészek elleni küzdelemben. A miniszterek hangsúlyozták az ellenőrzés szigorítását az EU-Horvátország és Bosznia-Hercegovina közötti külső határán, ahol mindhárom ország rendőreivel vegyes járőrözés indul újra, írja a Primorsky Dnevnik. A találkozón Matoz többek között kifejezte Ljubljana azon elvárását, hogy Róma feloldja az ideiglenes ellenőrzést a közös határon. Piantedosi pedig biztosította, hogy Olaszország a lehető leghamarabb törekszik az ellenőrzések feloldására. Horvátországban 2026. október 1-től gyökeresen megváltozik az árkijelzési rendszer, amely minden kiskereskedőt és szolgáltatót érinteni fog. A szupermarketektől kezdve a fodrásszalonokon át egészen az éttermekig. Az új szabályozás célja, hogy átláthatóbbá tegye az árakat, és megkönnyítse a vásárlók számára az árak összehasonlítását. Ide tartoznak például a ruházati és cipőüzletek, az elektromos áruk és bútorok kereskedői, az éttermek, kávézók, fodrászatok, szépségszalonok, autószerelő műhelyek és még sok más vállalkozás. Az új szabályok értelmében tehát egy étterem étlapján az ételek és italok aktuális ára mellett a referencia árat is fel kell tüntetni, ugyanúgy, ahogy egy autószerelő műhelynek is meg kell jelölnie a szervizelési szolgáltatások korábbi díjait. Ez alól csak azok a kiskereskedők mentesülnek, akik már eddig is kötelesek voltak kiegészítő árakat feltüntetni bizonyos termékek esetén. Sport. A Szlovén Futballszövetség fegyelmi bírája a Liga 10. fordulója után több pénzügyi büntetést is kiszabott a klubokra. A legnagyobb 1600 eurós bírságot a Maribor kapta a szurkolók nem megfelelő viselkedése miatt az Alumini elleni összecsapáson. Hasonló okból az Olimpia kasszája 500 euróval, a Bravo 480 euróval, a Mura 360 euróval, a Nafta 200 euróval, a Celje pénztára pedig 150 euróval lesz könnyebb.
1: Időjárás.
0: Nyugaton marad a derült idő, még vidékünkön időnként megnövekedik a felhőzet. Megélénkül az északi, illetve keleti irányú szél. A tenger melléken helyenként enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 20 fok között alakul. Az Adrián 23 fokot mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Vrhnika és Logátec között Koper irányában. Nános előtt Koper irányában, valamint Unec és Brezovica között Ljubljana felé.

0: Sziasztok! Én is köszöntelek benneteket Tini Expressben.
1: Dragosics Iva vagyok.
0: Én pedig Magyar Dúnya az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskolából.
1: Örülünk, hogy újra köszönhetünk benneteket.
0: Már is mondjuk, miről cseverészünk a most következő percekben.
1: Ez az az időszak, amikor a környékünkön sokan az őszi betakarítási munkálatokból veszik ki részüket.
0: Mi is azok közé tartozunk, akik a felnőtteknek segítünk például szüretkor is.
1: Mai műsorunkban erről hallhattok.
0: Gyűjtöttünk néhány érdekességet, majd pedig hallhattok könyv és film ajánlót.
1: Induljon a Tini Express!
2: Tini Express!
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
2: Tini Express!
0: Krumplisedés, tökmagozás, szüret. Valahol voltatok esetleg? Nos, én idén csak szüreten voltam, méghozzá nálad, Iva. A szüleim hétköznap szüreteltek le, amikor én iskolában voltam.
1: Én csak a saját szüretemen voltam.
0: Évtizedekkel ezelőtt természetes volt, hogy a gyerekek kiskoruk óta részt vettek minden munkában. Pontosan tudták, milyen terménnyel mit kell csinálni, milyenek a folyamatok.
1: Mostanában több iskolában szerveznek foglalkozásokat, sőt külön olyan napokat, amelyek keretében a régi munkálatokkal ismerkedhetünk meg.
0: De csak hogy bebizonyítsuk, mi sem vagyunk restek, elmeséljük, hogy hogyan is néz ki a szüret.
1: Az előkészület, az edények és hordók tisztítása, majd szüret előtt megreggelizünk.
0: A szüret nem múlhat el zene, fröccs és bogrács perec nélkül. Bort mi még ugye nem fogyasztunk, de mustot igen. Én a mustot annyira nem szoktam inni, viszont a szőlőt szeretem, főleg a savanyút. Iva?
1: Én néha megkóstoltam, de nem a kedvencem.
0: Iva, mondd csak, hallottál már a szőlőcsőszről?
1: Nem, ki az?
0: Nos, ő volt az, aki vigyázta a szőlőültetvényeket, nehogy ellopják a szőlőt. Sőt, a madaraktól is védte a termést, mégpedig egy maga által készített riogató eszközzel.
1: Szőlőcsőszök már ugye nincsenek, esetleg madárijesztő akad még egy-két szőlős kertben. Nekem amúgy tetszik a szüret, mert egybe gyűl a család és finom a kaja.
0: Nekem is pont ugyanezért tetszik.
1: Dunya, van-e olyan betakarítási munka, amit még sosem próbáltál ki? És van-e olyan, amit szívesen végeznél el?
0: Én eddig csak szőlőt szedtem, de szívesen szednék krumplit is. Iva?
1: Még sosem morzsoltam és préseltem, de már láttam, hogy hogy csinálják, és szívesen kipróbálnám. Szívesen próbálnám a tökmagozást is.
0: Sajnálom, hogy napjainkban már kevés ilyen közös munka van, hiszen ez igazi közösségi élményt nyújt.
1: Igaz, így van, hiszen ilyenkor együtt van a család. Mi is más gyerekekkel találkozunk, és nálunk is még mindig hagyomány, hogy a jól elvégzett munka után a megérdemelt falatozás következik, ami sokszor mulatsággal zárul.
0: Nekem a szüret most, mivel még gyerek vagyok, nem akkora munka, főleg azért, mert közben társalgok a barátaimmal, rokonaimmal. Nos, ha már őszi betakarítás, szereztél már be magadnak tököt Halloweenre?
1: Én azt október utolsó hetében szerzem, de már tele van a ház őszi dekorációkkal. Dunya, is te?
0: Én még tököt nem szereztem, de jelmezem már van.
1: Ha csak tehetitek, menjetek ti is valahova besegíteni valamilyen őszi munkálatba.
0: Majd meglátjátok, milyen jó buli lehet ez.
1: A folytatásban pedig elmondjuk, miben változott meg a betakarítás az évek során.
6: Érdekességek. Tudnivalók. Tények. Tudtad-e?
0: Kedves hallgatóink! Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az őszi betakarítási munkálatok esetében óriási változások történtek.
1: Az egykori közösségi összefogásra épülő, nehéz fizikai munkát már a szinte teljesen felváltotta a modern, gépesített és precíziós mezőgazdaság.
0: A fő különbség nem csak a sebességben, hanem a munka emberi és társadalmi vetületében rejlik.
1: Egykor kézzel törték a csöveket, szekérre gyűjtötték, majd otthon közösen fosztották.
0: Ma kombájnok vágják, csépelik és tisztítják a szemet a szántóföldön, majd teherautók szállítják a szárítóba.
1: Valamikor a szüret is családi baráti esemény volt. Kézzel, kacorral vágták a fürtöket, puttonnyal hordták, faprésekkel sajtolták a bort, amit fahordókban tároltak.
0: Most a feldolgozás rozsdamentes acéltartályokban irányított erjesztéssel történik.
1: Egykor kapával vagy eke után kézzel kaparták ki a földből a krumplit, kosarakba gyűjtötték.
0: Most burgonya betakarító gépek ássák ki azt, tisztítják meg a földtől és rakodják közvetlenül a pótkocsira.
1: Más volt a talaj előkészítés is.
0: Valamikor igás lovakkal vagy ökrökkel szántottak, ami napokig is eltartott.
1: Ma nagy teljesítményű GPS vezérelt traktorok végzik a szántást.
0: Egykor ugyan nehéz volt a munka, de a falu közössége összefogott. Egymásnak segítettek, a kukoricafosztás vagy a szüret pedig énekléssel, meséléssel, közös étkezéssel zárult.
1: ami egykor hetekig tartott egy egész falunak, azt ma egyetlen modern kombájn és néhány teherautó pár óra alatt elvégzi.
0: A digitalizáció miatt egyre kevesebb munkaerőre van szükség, a fizikai erőt a gépek váltották fel.
6: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajálló.
1: Ma egy kicsit apokaliptikus olvasmányt mutatunk be nektek.
0: Méghozzá Zágoni Balázs Fekete Fény 1, a Gömb című kalandregényét.
1: Halljuk, miről szól.
0: Az Európai Unió felbomlik, az országok városállamokra esnek szét.
1: A nyugdíjasok első lázadását újabbak követik, megjelenik a Rökhöz kötés és a neojobbágyság.
0: A gyerekek öröklik szüleik adósságait, ezért csak egyetlen módja van, hogy az ember ne legyen haláláig a város szolgája, ha csatlakozik a falon kívüli kolóniák egyikéhez.
1: A 13 éves Vic egy gombász kolóniában él, az egy évvel idősebb Ayla pedig a városban.
0: A fiú minden nap a túlélésért küzd, a lánynak sejtelme sincs, mi történik a falon túl.
1: Mielőtt a sorsuk összefonódik, Vic találkozik a rejtélyes eredetű gömbbel, és az örökre megváltoztatja az életét.
0: Ha kíváncsi vagy a fejleményekre, keresd a Fekete Fény 1, a Gömb című kalandregény Zágoni Balástól.
6: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
1: Minion rajongók, figyelem!
0: Nyártól látható a mozikban a Minionok és Szörnyek című új animációs film.
1: 2024 nyarának legviccesebb vígjátéka, a Gru 4 után az Illumination kiterjeszti vidám animációs univerzumát egy fergeteges új fejezetben, melyben számos vadonatúj karakter is felbukkan.
0: Ez egy lármás, nevetséges és teljesen igaz történet arról, hogy a Minionok hogyan hódították meg Hollywoodot, lettek filmsztárok, veszítettek el mindent, szabadították szörnyeket a világra, aztán álltak össze egy csapattá és próbálták megmenteni a bolygót a káosztól, amit ők maguk okoztak.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Tini Express.
0: A műsorban Dragosics Iva és Magyar Dunja volt veletek az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
1: Köszönjük a figyelmeteket! Legyetek a vendégeink egy hét múlva is.
0: Ugyanitt, ugyanebben az időpontban.
1: Sziasztok!
2: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
7: Tini Express!
2: Tini Express!
8: Ilyen.
9: Jó lesz, mindent, ahogy van. Úgy el tudsz fogadni,
8: ilyen. És ilyen is.
9: Olyan gyönyörű vagy.
8: A legváltozatosabb magyar zene.
10: A Újvidéki Magyar Rádióban.
11: A sok kacat, ócska ságy,

marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

Említettük már többször az autómentes világnapot a mai nap folyamán. Hát képzeljünk vissza egy-két évszázadot, századfordulóra menjünk vissza, amikor az autók még alig-alig kezdtek el megjelenni és aztán elterjedni az utakon. Hát Magyarországgal kapcsolatban van egy érdekes írás. Azt írják, hogy képzeljük el a századforduló Magyarországát az autókra alig felkészült országban. Az új járművek pöfögve és kürtölve törtek utat maguknak a burkolatlan, rossz állapotú utakon. A szabályozás ugyan már a század első éveiben megkezdődött, de az autó még nagyon is idegen testnek számított a lovaskocsik és a gyalogosok között. Budapest rendőr főkapitányának 1901-es rendelete például már rendszámot, sebességhatárokat és világítást írt elő, sőt, külön kikötötte, hogy menet közben a jelző kürtel gyakorta jel adat. Adi Endre néhány évvel később ennél tömörebben és direktebben foglalta össze az automobilizmus magyar állapotát. Ő azt mondta, hogy utaink sincsenek hozzá. Az utca népe kíváncsisággal, ámulattal és nem kevés ellenszenvvel nézte az új jövevényt. Az aggodalomnak ráadásul volt alapja. A Pesti Napló 1906-ban már arról írt, hogy az automobilok közveszélyessé tették Budapest utcáit a gyalogosok számára, és halálos gázolásokra is hivatkozott. A lap a kora autósait nem különösebben hízelgő módon benzinhóhéroknak és száguldó giotinoknak nevezte. Az autózás női divatja sem volt kevésbé látványos. Por ellenvédő köpenyek, szemüvegek és az arc elé kötött autó mobil fájtlak óvták az utasokat a portól, a széltől és a kipufogó gáztól. Bródi Sándor egyik hősnője is olyan szeretne lenni, mint az automobilos asszonyok, akik előre kötött fátyollal elegánsan rohannak végig a gyalogosok és a lovasok között. A látvány mai szemmel valóban közelebb állhatott egy pilóta ruhához, vagy akár egy kezdetleges szkafanderhez, mint ahhoz, amit finompolgári autózásként képzelnénk el. És nagyjából tényleg csak az az elit autózott, aki ma inkább űrhajózna. Az írók persze hamar ráéreztek, hogy mennyi minden sűrűsödik ebbe az új gépbe. Gőg, a rohanó modernitás, erotika, társadalmi különbségek és maga a guruló végzet. Hát mindennek nevezték ördögszekértől elkezdve. Nagyon sok elnevezése volt az autónak, és tényleg nagyon sok írót megidézett ez a találmány, hogy csak a teljesség igénye nélkül, ugye Adit már említettem, Adi Endrét, aztán Kosztolányi Dezső, József Attila, Örkény István, Tersánszki Józsi Jenő, vagy éppen Pilinszki János, de Babits Mihályt, vagy Bródi Sándort is említhetnénk akár. Úgyhogy igen, tehát megjelentek az autók, és most már gyakorlatilag autómentes napokat kell tartani, mert annyira elterjedtek. 100 év alatt meglehetősen nagy utat tettünk meg e téren. A század előn az automobil meg idegen, zajos, veszedelmes gép volt, társadalmi szimbólum, vagy egyenesen a halál járműve. Később státusztárgy, bohózati kellék, majd hétköznapi használati tárgy, és végül szinte kész társadalmi díszlet lett belőle. A század elő automobiljától még rettegtek az írók, ma már inkább attól szoktunk, hogy bárki kaphat jogosítványt, ugye? Az autómentes világnap alkalmából pedig reméljük, hogy mindenki épségben hazatér. Ennyit a kultúra oldaláról, folytatjuk zenékkel, és már készül az esti krónika. Most 10 perccel vagyunk fél hat után, 6 órakor jövünk, majd a hírösszefoglalóval hallgassák meg.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Donner Téme a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A LEK gyógyszeripari vállalat jövő kedden hivatalosan is megnyitja új high-tech központját Lendván.
1: A számvevőszék negatív véleményt adott Kuzma községnek, miután 2024-ben ellenőrizte az önkormányzat működését.
2: Jernej Vrtovec infrastrukturális miniszter a jövő héten találkozik a szlovén földgázszolgáltatókkal, hogy tájékozódjon a közelgő téli szezon kapcsán.
1: Horvátországban október 1-től gyökeresen megváltozik az árkijelzési rendszer, amely minden kiskereskedőt és szolgáltatót érinteni fog.
2: Csehország újra beavatkozik az üzemanyagpiac működésébe, hogy fékezze a drágulást és enyhítse az autósokra nehezedő terheket.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A LEK gyógyszeripari vállalat jövő kedden hivatalosan is megnyitja új high-tech központját Lendván, ahol biológiai gyógyszerek hatóanyagait állítják elő. A beruházás több mint 400 millió euróba került, és 300 munkahelyet teremt.
1: Örömmel jelentjük be, hogy a szlovén gazdaságban az egyik legnagyobb, több mint 400 millió eurós közvetlen külföldi befektetés több mint 200 szlovén vállalatot vont be, és már is több mint 300 új speciális készségekkel rendelkező munkahelyen járult hozzá a beruházáshoz. Új fejezetet nyitott a LEK működésében, és még szorosabbra összekapcsolt minket a környezetvédelmi fejlesztési partnerekkel, írta Atos Bonanomi, a biofarmaceutika igazgatója, valamint Gregor Makuc, a LEK vezérigazgatója és a Sandoz Szlovénia elnöke. A beruházást az állam is támogatta, amely a 2025-2028-as időszakra vonatkozó

0: fejlesztési munkatev részeként akár 42 millió eurós támogatást biztosított.
1: A számvevőszék negatív véleményt adott Kuzma községnek, miután 2024-ben ellenőrizte az önkormányzat működését, és több területen is szabálytalanságokat talált. József Skalics polgármester az SZTA-nak elmondta, hogy a község már dolgozik a szabálytalanságok elhárításán, amelyeket a kis településeken tapasztalható személyzet hiányának tulajdonít.
0: A számvevőszék szabálytalanságokat talált az alkalmazottak bére és egyéb kiadásai, az önkormányzati utak karbantartása, a beruházási kiadásokra fordított közbeszerzések, a non-profit szervezeteknek és intézményeknek nyújtott folyó transferek, valamint a földterületek bérbeadása és a belső ellenőrzés biztosítása terén. A bérek terén a 2024-es személyzeti terv hiányos volt, két köztisztviselőt nem neveztek ki határozattal, egy dolgozóval nem kötöttek munkaszerződés mellékletet magasabb beosztásba való kinevezésekor, egy köztisztviselőt pedig három fizetési osztállyal alacsonyabbra soroltak be.
1: Jernej Vrtovec infrastrukturális miniszter a jövő héten találkozik a szlovén földgázszolgáltatókkal, hogy tájékozódjon a közelgő téli szezon kilátásairól. Egyelőre nincsenek jelek arra, hogy az árak jelentősen emelkednének, de a kormány szükség esetén kiigazítja a helyzetet és felső árat határoz meg, mondta a miniszter.
0: Elmondta, hogy biztosították arról, hogy az idei fűtési szezonban a gázárak nem fognak emelkedni. A rekord üzemanyagárakkal kapcsolatban Vrtovec hozzátette, hogy a kormány már intézkedéseket hozott, és jelentősen mérsékelte a mai áremelkedést azáltal, hogy kizárta a biokomponenst az árkalkulációból. A jövedéki adók csökkentésével kapcsolatban a gázolaj és a fűtőolaj esetében ez az európai szabályozás által megengedett legalacsonyabb szint, míg a 95-ös benzin esetében még van némi mozgástér, elmondta, hogy az EU jóváhagyására várnak. Nem tudta azonban megmondani, hogy mikorra születik meg a döntés.
1: A Méhészek Szövetsége üdvözölte a mai Janez Ziegler Kral mezőgazdasági miniszterrel folytatott találkozó lefolyását. A Csebelárska Zvezda Szlovénia elnöke Bostyán Nocs szerint a hatóságoktól többek között kötelezettségvállalást kaptak arra, hogy legkésőbb 2028 elejéig kaptáronként 10 euró pénzügyi támogatást nyújtanak a méhészeknek. Ahogy Nocs elmondta, a 2023-2027-es közös agrárpolitika stratégiai tervének módosítására lesz szükség az egyéni kaptárak pénzügyi támogatásának bevezetéséhez.
0: Mi, méhészek, elégedettek vagyunk azzal, hogy egyértelmű kötelezettségvállalásunk van. Úgy véljük, hogy a történelem során először érhetjük el a kaptáronkénti támogatást, mind a 200 ezer regisztrált méh család számára, hangsúlyozta. A minisztertől biztosítékot kaptak arra is, hogy a tárca megpróbálja megvalósítani a szövetség és más mezőgazdasági szervezetek javaslatát így, és így a szlovén ételek hete alatt ilyen ételek kerülnének az idősek otthonainak és kórházainak asztalára, és bekerülnének a diák utalványokba.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Horvátországban 2026. október 1-jétől gyökeresen megváltozik az árkijelzési rendszer, amely minden kiskereskedőt és szolgáltatót érinteni fog. A szupermarketektől kezdve a fodrásszalonokon át egészen az éttermekig. Az új szabályozás célja, hogy átláthatóbbá tegye az árakat és megkönnyítse a vásárlók számára az árak összehasonlítását.
0: Ide tartoznak például a ruházati és cipő üzletek, az elektromos áruk és bútorok kereskedői, az éttermek, kávézók, fodrászatok, szépségszalonok, autószerelő műhelyek és még sok más vállalkozás. Az új szabályok értelmében tehát egy étterem étlapján az ételek és italok aktuális ára mellett a referencia árat is fel kell tüntetni, ugyanúgy, ahogy egy autószerelő műhelynek is meg kell jelölnie a szervizelési szolgáltatások korábbi díjait. Ez alól csak azok a kiskereskedők mentesülnek, akik már eddig is kötelesek voltak kiegészítő árakat feltüntetni bizonyos termékek esetén.
1: Robert Fico szerint az elszálló benzin és dízel árak miatt uniós szintű beavatkozásra van szükség. A szlovák miniszterelnök rendkívüli EU csúcsot kezdeményez, és a V4 országokat is bevonná a fellépésbe. A szlovák miniszterelnök elmondta, furcsa, hogy a jelenlegi benzin és dízel árak mellett az Európai Unió magára hagyja a tagállamokat, hogy egyénileg küzdjenek meg az olajválság fenyegető hatásaival.
0: Ha az EU 100 milliárdokat költ Ukrajna támogatására az ott zajló háborúban, és ezzel összefüggésben képes rendkívüli csúcsokat összehívni, akkor eljött az ideje, hogy az Európai Bizottság megmutassa, hogy olyan apróság is érdekli, mint az EU-s polgár, annak örömei és manapság főként gondjai, tette hozzá Fico. A szlovák miniszterelnök kijelentette, a kormánynak az a célja, hogy az üzemanyagok árát az unió olcsó felének tartományában tartsa.
1: Csehország újra beavatkozik az üzemanyagpiac működésébe, hogy fékezze a drágulást és enyhítse az autósokra nehezedő terheket. Az üzemanyagár kordában tartása érdekében októbertől maximálják a benzinkutak árrését, csökkentik a dízel jövedéki adóját, és a finomítók megugró többletprofitjára is külön adót vetnek ki.
0: A cseh kormány tegnap döntött arról, hogy október 1-től ismét szabályozza a benzin és a dízel árképzését. Közlésük szerint az intézkedés az uniós szabályok által megengedett legalacsonyabb szintre viszi le az adót, ami a kabinet számításai szerint az áfa hatással együtt literenként mintegy 2,35 koronával csökkentheti a dízel árát. A háttérben az áll, hogy a nyersolaj és a finomított termékek ára eltérő ütemben változott. A cseh pénzügyminisztérium szerint, miközben a nyersolaj ára stabilizálódott vagy csökkent, a késztermékek, különösen a dízelára magasabb szinten maradt.
2: Sport.
1: Kisorsolták a Pivovarna Union foci kupa következő fordulójának párosait. A NAFTA ellenfele a Triglav Kranj lesz a 8. döntőbe jutásért. Az összecsapásra október 24-én kerül sor. A Beltinci a Tromeinik ellen lép pályára, szintén október 24-én, a Csárda pedig a Fuzsinár Raune ellen próbál tovább jutni. A Szlovén Futballszövetség fegyelmi bírája alig a 10. fordulója után több pénzügyi büntetést is kiszabott a klubokra. A legnagyobb 1600 eurós bírságot a Maribor kapta. A szurkolók nem megfelelő viselkedése miatt az Alumini elleni összecsapáson. Hasonló okból az Olimpia kasszája 500 euróval, a Bravo 480 euróval, a Mura 360 euróval, a NAFTA 200 euróval és a Celje pénztára pedig 150 euróval lesz könnyebb. A Körka és a Sentjur mérkőzésével veszi kezdetét az OTP Banka férfi kosárlabda liga idénye. Az országos bajnokságban 11 csapat vesz részt, a Cedevita Olimpia a rájátszásban csatlakozik a versenyhez, a fennmaradó 10 csapat pedig egy 3 fordulós bajnoksági rendszerben méri össze erejét. A versenyrendszer ugyanaz, mint tavaly.
3: Időjárás.
0: Este nyugaton derült, keleten változóan borult idő várható, majd éjszaka kitisztul az ég, még nyugaton mérsékelten borult időre van kilátás. Hajnalban a síkságon helyenként ködös párás lesz a levegő. Holnap friss, nagyjából derült reggelre ébredhetünk. A tenger melléken kezdetben még borult időre van kilátás, majd napközben felszakadozik a felhőzet. Reggel 0 és 7 fok között alakul a hőmérséklet, napközben kellemes 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a tengermelléki stráda forgalma Nánosz előtt a főváros irányában, Vörtnika és Logatec között Koper felé, valamint szakaszonként Unec és Berezovica között Jubjana irányában.
1: Esti krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tímea műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
4: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Jó napot kívánok! Október 7-ig lesz látható Meszelics László tervező grafikus, grafikai formatervező önálló kiállítása, amely az alkotó 60. születésnapja alkalmából nyílt meg a lendvai Bánfi Központban. Mai műsorunkban Szőke Krisztina beszélgetett az ünnepelttel, akinek munkásságát lánya Meszelics Júlia, dizájnteoretikus és kurátor méltatja.
1: A jubileumi kiállítás Meszelics László plakátjaiból, valamint az elmúlt évtizedekben készült egyéb grafikai munkáiból válogat. A bemutatott alkotások érzékletesen tárják fel a művész sokszínű alkotói világát, amelyben a tipográfia, a képi elemek és az egyedi vizuális megoldások harmonikus és karakteres egységet alkotnak. A válogatás egyben jól példázza azt a sajátos grafikai szemléletet is, amely Meszelics László munkásságát meghatározza. A tervező grafikus a kezdetekről így vallott.
2: Gálics István tanított abban az időben Göntérházán az elemi iskolában, és éreztem valamilyen vonzódást a rajz, a művészetek iránt. Érdekes volt, hogy a Gálics István tanítás közben kiszokott küldeni az osztályból külön rajzolni házakat, bármit, és valamilyen ilyen elhivatottságot éreztem már akkor, hogy vonz ez a pálya. Utána megtudtam egy újságból, hogy Ljubljanában létezik a Szrényes Olazabliko Ányin Fotografia tervező grafikus és fényképész középiskola, ahol fölvételiztem, sikerült a fölvételi. Utána akkor a Képzőművészeti Akadémián a tervező grafikusi szakra próbáltam ugyancsak fölvételezni, az is sikerült, úgyhogy így állt össze akkor ez a pálya.
1: Összegezte szakmai életútját Meszelics László tervező grafikus, grafikai formatervező. A kiállítást Meszelics Júlia dizájnteoretikus és kurátor, Meszelics László lánya nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy édesapja már gyermekkorától érdeklődött a festészet iránt, és rendkívül gazdag képzelőerővel rendelkezett. Tanulmányai befejezése után az 1992-es év jelentette számára az áttörést, amikor sikerrel szerepelt egy rangos pályázaton. Ugyanebben az évben lett a Népújság munkatársa, és azóta is ő határozza meg a heti lap grafikai arculatát. Munkássága a könyvtervezés mellett kiterjedt plakátok, arculatok és logók tervezésére, reklámgrafikai munkákra, valamint a vizuális kommunikáció egyéb területeire is. 1999-ben alapította meg Graforma nevű grafikai stúdióját. Munkái közé tartozik többek között a Kodila cég grafikai arculatának, valamint a Muravidéki Sonka és a Gibánica vizuális arculatának megtervezése. Meszelics László munkássága szorosan összefonódik Lendva és a Muravidék kulturális életével, továbbá a Muravidéki Magyar Könyvkiadás vizuális arculatának kialakításával. A tervező grafikus számára a Muravidéki Magyar Közösség sosem pusztán piaci célcsoport vagy megrendelői kör volt, hanem szívügy, fogalmazott Meszelics Júlia. Hozzátette, a vizuális reprezentáció és a kulturális önazonosság egyik formája. Ezek a munkák dokumentumok is. Egy korszak, egy régió, egy kisebbségi közösség kulturális önképének dokumentumai. Megmutatják, hogy egy közösség hogyan szeretné látni önmagát, hogyan kívánja megmutatni saját értékeit a többségi társadalomnak, és hogyan alakítja ki saját vizuális emlékezetét. Ebből a szempontból László munkássága nem csak tervező grafikai, hanem kultúra közvetítő és identitásformáló tevékenységként is értelmezhető. Fejtette ki Meszelics Júlia. Hangsúlyozta.
3: A Muravidéki Magyarság vizuális nyelvének valójában most egy kicsit talán túlzottan is hangzik, de ő írta meg az ABC-t. Tehát tudom, hogy rengeteg időt, energiát fektetett abba, hogy a kultúránk, amelyet valaki úgy értelmez, hogy ez csak beszélni kell, hogy ezt valójában vizuális elemekbe is le kell fordítani, és hogy ezt hogy lehet úgy tenni, hogy ne legyen felszínes, elhamarkodott és hazug, hanem egy nagyon szívből fakadó, átgondolt, fontos és pontos hierarchikus rendszerbe foglalta a kultúránkat. A tipográfia nagy szerelmese, mindig nagyon odafigyel arra, hogy milyen betűket választ, és azokat milyen hierarchikus sorrendbe állítja egy könyvborítón vagy egy plakáton, és emellett pedig a színválasztás. Nagyon szeret a természetes színekkel dolgozni. Itt olyan színekre gondolok, amik a legtöbbször előfordulnak, talán a mi tájunkban is, tehát ezek a barnák, a zöld színek, és ezt ellensúlyozza a piros szín használata, esetleg a kék. Úgyhogy ezek a színek és a tipográfiai hierarchia és ebbe fektetett odafigyelés, úgymond Meszelics László védjele.
1: Egy ilyen kerek évforduló jubileum mindig egy kicsit alkalom is arra, hogy az ember így visszatekint a megtett útra, mindarra, amit maga mögött hagyott, amit megalkotott.
2: Épp ez a kiállítás egy jó apropója ennek, mert ebben a hivatásban olyan gyorsan történnek a dolgok, és a megrendelések egymást olyan gyorsan követik, és mindig idő szükében van az ember, hogy nem is tudja végig gondolni. És amikor leül és próbálja összerakni azokat a műveket, végigkeresi, amiket csináltál a több évtizedes pályán, akkor jössz rá körülbelül, hogy végül is mi volt ez a 40 évnek a munkája.
1: Jegyezte meg az alkotó. Meszelics Júlia ezúttal kettős szerepben beszélt édesapja munkásságáról. Mint mesélte, már gyermekkorától figyelemmel kísérte, és bizonyos értelemben maga is részese volt Meszelics László grafikai munkásságának.
3: Elsősorban ezt a munkát, akkor nagyon kicsi voltam, nyükként éltem meg, mert emlékszem rá, hogy mivel a tipográfia szerelmese felkért engem 7 éves koromban, nem, inkább 5, mert még nem tudtam írni, hogy írjam le azt, hogy 7 pötty, mert egy gyermekbáb színházba készített meghívót, és nagyon kínszenvedve írtam le, másoltam le valójában ezeket a vonalakat, amikről nem is tudtam, hogy mit jelentenek. Utána eltelt jó pár év, amikor rájöttem, hogy valójában én egy műalkotás része voltam, amiben az apukám hívott meg, és nagyon szerencsés voltam abban, hogy bármivel foglalkozott, legyen az kiadvány, plakát, könyv, mindig felkérte a véleményemet. Párszor csak így játszadiságból, hogy na, mit gondol a gyerek, de minél öregebb, vagyis idősebb lettem, annál komolyabb válaszokat és elemzéseket várt tőlem. Ezzel késztetve engem is arra, hogy komolyabban gondolkodjak a vizuális világunkról. Úgyhogy szerintem így, amikor egy kicsit megkomolyodik tanulási szempontból is az ember, szerintem akkor kezdtem komolyabban venni azt, amit apukám csinál és alkot.
1: És így valójában a szakmaválasztásra is minden bizonnyal hatással volt.
3: Abszolút. Sajnos nem vagyok eléggé tehetséges ahhoz, hogy tervezőgrafikus legyek, de annál jobban szeretem elemezni a dolgokat, rengeteget gondolkodni róluk, elmélkedni a vizuális kultúráról és világról, és arról, hogy ezek a vizuális megoldások vajon mit jelentenek szociális, szociológiai, antropológiai, filozófiai szempontból. Így abszolút megalapozta apukám munkája azt, hogy per pillanat én mivel foglalkozom.
1: Meszelics László tervezőgrafikus a munkája során felmerülő kihívásokról elmondta.
2: Hát a legnagyobb kihívás talán mondjuk az Júli, a lányom is említette, a 92-ben történt ICSID világkongresszusnak a pályázattam naptárnak az egyik lapját sikerült megnyernem. Ez mondjuk valószínű, hogy a volt Jugoszláviának az utolsó közös kiírása volt, amiben sikerült egy lapot megszerezni. Utána meg így, ugyancsak a Júli mondta, a Muravidéki Magyarságnak a valamilyen vizualitásának a megteremtése, amiben persze több muravidéki grafikus is, tervezőgrafikus is részt vett. Orbán Petit szeretném említeni ezen a téren.
1: Tudom, hogy sem életerőből, sem tervekből nincs hiány. Mit szeretne még a most következő években, évtizedekben megvalósítani?
2: Konkrét elképzelések nincsen, csak ezt szeretném folytatni így, ameddig az energiám és az egészségem engedi. Ahogy az elmúlt 40 év folyt, történt, ezt szeretném folytatni minél tovább.
1: Mondta szerényen a jubiláló alkotó. Meszelics Júlia pedig kiemelte azt is, hogy büszke édesapjára. Kurátorként életművére, szakmabeliként arra a következetességre, amellyel évtizedeken át dolgozott, lányaként pedig arra, hogy minden nap a háttérben mindig ott volt egy nagyon egyszerű, de annál fontosabb meggyőződés, hogy érdemes dolgozni azért a helyért, amelyet otthonunknak nevezünk, és minden megrendelés ugyanannyira fontos. fogalmazott Meszelics Júlia, édesapja 60. születésnapja alkalmából rendezett kiállítása megnyitóján.

0: A Lendvai Bánfi Központban ma este 7-kor Borgula András rendező, író, a Gólem Színház alapítója lesz a vendég, akinek a zsidó vallás történettől kezdve az időszerű társadalmi politikai témákig tesznek fel kérdéseket. Az Európai Zsidó Kultúra napja jegyében szeptember 25-én, pénteken este 7-kor a zágrábi Klezmer Trió vendégszerepel a Lendvai zsinagógában. A 2018-ban alakult együttes hagyományos zsidó zenét és saját szerzeményeket egyaránt előad. Szeptember 26-án szombaton 19 órai kezdettel a Zalaegerszegi Vetesz társulat vendégszerepel a Lendvai Színházban. A társulatot Németh Veronika okleveles táncművész és Varga Tamás Tália díjas táncművész vezeti. A Lendvára érkező rockbalett rendületes előadás, ami magyar és amerikai rockzenére íródott. A Horizont keddi adását hallották, amelyben Meszerics László grafikus kiállításáról Szőke Krisztina összeállítása szólt. A hangtechnikus Györkös Gorán volt. A műsort szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
1: MMR. A mi rádió.

A Budapest Bár felvétele után búcsúzik a délutáni stáb, még a Budapest Bár felvétele után búcsúzik a délutáni stáb, még egy kis könnyű zene, aztán

0: Magyar Rádióval.
1: Bence Utrosa Gabriella, egy kismag története. Nem, nem történt elírás a címben. Ez a történet nem kismukról, a kisfiúról, hanem egy kis makról szól. Amolyan egyszerű kis makkocskáról, amely ült naphosszat a tölgyfán egy kis kupacsban, és békésen nézelődött, míg nem egy nap jött egy kissé erősebb szellőcske, és lesodorta az ágról. Éppen egy aprócska alma mellé pottyant. Olyan retkes kis almácska volt, látszott rajta, hogy már eléggé régóta hever azon a helyen. Szinte meg sem lehetett róla állapítani, milyen volt az eredeti színe. De az is lehet, hogy még egészen zölden pottyant le a fáról. Na, ahhoz képest eléggé ronyrázó viselkedéssel lepte meg a megszeppen makkocskát, hisz a következő szavakkal üdvözölte. Na tessék, majd hogy nem rám pottyannak, és még azt sem mondják, fapapucs, ezt a pimasságot. Égbe kiáltó, hát ki látott még ilyet? Makkocska nem igazán értette, mi ennek a nagy felháborodásnak az oka, ezért barátságosan a következőket mondta csak kurtán. A papucs. Na, te ezt a szemtelenséget még hogy ilyet? Ájuldozott továbbra is a kis alma hebegve, hisz szinte szóhoz sem tudott jutni a felháborodástól. Még szerencse, hogy újra feltámadt a szél, és a pehely könnyű kis makkot

0: elsodorta arról a kellemetlen helyről. Néhány hosszabb fűszál tövében egy kis hangya próbálta a hátára venni egy ott heverő, jó, nagyra nőtt búzaszemet, de sikertelenül. Már majdnem sikerült is volna neki végre, amikor hátulról valaki alaposan megbillentette. Ez vajon mit jelentsen? Ki merészel csak úgy váratlanul megzavarni, sőt, meglökni, feldönteni, szinte összeroppantani? Néni, egy kalapos termés, guruló, nagyra nőtt, mondhatnám, mak. Na komám, máskor majd jobban figyelj, nyisd ki a szemed. Nem kell ám minket, kis hangyákat csak úgy elsöpörni. Hadarta egy szuszra. A kismak szinte szóhoz sem tudott jutni tőle. Már éppen akarta volna neki is mondani, hogy papa pucs, amikor a kis hangya hátat fordított neki, és úgy látszik, úgy döntött, hogy mégsem cipeli el a búzaszemet. Nagy sebesen elsietett. Ásított egy nagyot makkocska, majd álmosan körülnézett. Egy árva kis harangvirág szomorkodott a közelben egyedül. Fázósan megrázta csilingelő fürtös virágzatát, majd körülnézett. Nini, vendégem érkezett, mégpedig egy kis kalapos pajtás. Mondd csak, a te kalapod is csilingel? Csingling, csilingel? Hát nem, papa pucs, csodálkozott makkocska, majd még hozzátette. A kis virág nem értette ezt a beszédet, most már ő is elcsodálkozott. Milyen furcsákat mondasz, nem értem. Ásítasz, vagy miért ismételgeted egyfolytában azt, hogy mondta erre újra csak makkocska, egy kissé szégyenkezve. Azt, hogy papa pucs, már nem merte hozzátenni. Harangvirágnak úgy látszik, világos lett minden, mert nem faggatta többé, csak megcsóválta a fejét, és mintha egy kissé elszomorodott volna. Végre látogatóm érkezett, és én azt gondoltam nagy vidáman, hogy egy kis társa leltem, és nem leszek többé egyedül. Most meg tessék, kiderül róla, hogy egy kissé flótás és halvány gőze sincs semmiről. Hát most aztán mit kezdjek veled? De nem soká kellett ezen morfondíroznia, mert újra csak feltámadt a szél, és elsodorta onnét makkocskát. Ennek még annyi ideje sem volt, hogy azt mondja távozóban papa pucs. A szél pedig sodorta a kis makkot, gurult lefelé a lejtőn, egyre csak gurult. Útközben majd, hogy nem újra csak feldöntött egy arra szorgoskodó hangya csapatot, de szerencsére sikerült őket ügyesen kikerülnie, aztán egy kis csordogáló erecske mentén gurult tovább, és csak kevésen múlott, hogy bele nem pottyant a vízbe. Majd a szellő hirtelen még jobban fölkerekedett, és makkocska egyszerre csak a levegőben találta magát, és repült, egyre csak vitte a szél. Hosszas repülés után végre elérkezett a landolás pillanata. Eléggé koppanós élmény volt, de úgy látszik makkocskának ez már meg sem kottyant. Álmosan megigazította kalapját, majd óvatosan körülnézett. Egy alacsony, de tágas és világos ház előtt találta magát, ahonnan zsibongás, gyerekkacaj hallatszott. Az óvoda épülete volt. Egy meleg kis kéz váratlanul felemelte, és szaladt vele egyenesen befelé, hogy a többieknek is vidáman elújságolja, és megmutassa, mire bukkant. Óvó néni, gyerekek, nini, mit találtam? Egy pici kis kalapos makkot, jaj, de aranyos! Lelkendezett a kis pajtás. Egy csomó gyerek gyűlt egyszerre csak össze körülötte. Csodálkozva, nevetve figyelték a kis makkot, megcirógatták kicsinyke kalapját, majd úgy döntöttek, hogy egy kis kosárkába helyezik, amelyben már sok-sok színes falevél közt. Ott pihent néhány dió, gesztenye, mogyoró, és még egy-két vadgesztenye is. És mintha egy kis szégyellős kalapos pajtás is lett volna már a társaságban. Csak nem, csodálkozott makkocska. De igen, egy ugyanolyan kis maklap ült meg a kosárkában, mint ő. Nagyon megörültek egymásnak, végre ők is kettesben lehettek egy kellemes, izgalmas helyen, a sok-sok vidáman kacarászó gyermekkel együtt. Nappal majd hallgathatják vidám zsibongásuk, este pedig nyugodtan pihenhetnek a meleg kosárkába, és az ősz kellemes színárnyalatai és illatai emlékével várhatják az első hó lehullását. Így lelt kis makka gyerekek kosárkájában új, meleg otthonra és egy megértő társra, egy másik makkocskára. Most már ők is elégedetten, megnyugodva és kalapjukat összedugva várhatták a telet.
1: Itt a vége, most jövünk le!
2: Szép volt, másen volt! Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: MMR. A mi rádiónk.
7: A hét magyar nótája.
8: Fekete a ribiszke,

gyöngyvirágos kis kertedben mosolyog a napsugár is. Gyöngyvirágos kis kertedben hasonlít.

a neveddel az ajkamon. Meg is tudnék halni életem. Gyöngyvirág a kék bolyák, éladoztak a határ.

között parányi kis lábad nyomán keresem. Megállok a keresztútnál, itt borult rám a gyönyörű alkonyat.

az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém, sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém, sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, csoda.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit, négy összeállítással várjuk ma önöket, ha idejük engedi, tartsanak velünk. Lendva és környéke gazdag szőlészeti és borászati hagyományokkal rendelkezik, ennek népszerűsítésében pedig fontos szerepet tölt be a lendvai borkirálynő. A jelenlegi borkirálynő, a hotizai Tia Tonkovics mandátuma hamarosan lejár, ezért már keresik az utódját. Hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie, arról Horváth Dávid szól bővebben.
2: Lendva a borkirálynője, a lendvai szülészet koronájának viselője, egyben pedig Lendva térségének turizmusát és kulturális örökségét képviselő nagykövete. Feladata többek között a lendvai borok népszerűsítése, a borászati kínálat új kedvelőinek megnyerése, a borkultúra és az ahhoz kapcsolódó gasztronómia fejlődésének ösztönzése, valamint a térség gazdag szülészeti örökségének megőrzése. Mivel a jelenlegi borkirálynő Tia Tonkovics két éves mandátuma a végéhez közelít, ezért már keresik a megfelelő utódját. De pontosan ki is jelentkezhet a tisztségbetöltésére? A Lendva község által közzétett felhívás szerint a jelentkezésre Lendva község területén állandó lakhellyel rendelkező 18 és 27 év közötti jelentkezőket várnak. Elvárják tőlük a szőlészet, a borászat és borkultúra jó ismeretét, amelynek tudásukat annak révén is bizonyítaniuk kell, hogy olyan családból származnak, amely már több éve foglalkozik szőlőtermesztéssel. Fontos feltétel továbbá a szlovén és a magyar nyelv aktív ismerete, valamint legalább egy világnyelv ismerete. A jelentkezőknek kommunikatívnak kell lenniük, és készen kell állniuk arra, hogy különböző Lendva községben és máshol megrendezett eseményeken vegyenek részt, ahol a lendvai borvidék borait, a gasztronómiát, valamint a turisztikai célpontokat mutatják be és népszerűsítik. A jelentkezéskor a jelentkezőknek a személyes és elérhetőségi adatok mellett rövid önéletrajzot is mellékelniük kell. Ebben különösen emeljék ki a szőlészet, borászat és turizmus területén végzett tevékenységeiket és ismereteiket, valamint azokat az egyéb képességeiket, amelyek hozzájárulhatnak a szőlészet, borászat és turizmus népszerűsítéséhez. A jelentkező fényképének csatolása kívánatos, de nem kötelező. A jelentkezési határidő október 23-a. Az új lendvai borkirálynő kiválasztását a Lendva község képviselőiből és a község területén működő szőlészeti egyesületek képviselőiből álló bizottság végzi. A bizottság a jelentkezőket meghívja a bemutatkozásra, a végső kiválasztás során pedig több területet is figyelembe vesz. Ezek között szerepel a jelentkező általános tudása, a szőlészet és borászat, a borkultúra és az ahhoz kapcsolódó gasztronómia ismerete, a borok népszerűsítésének ismerete, valamint a Lendva térségében található turisztikai kínálat ismerete. A bizottság által kiválasztott legalkalmasabb jelöltet november 7-én a lendvai Mártonnapi rendezvényen koronázzák Lendva borkirálynőjévé. A borkirálynői címet a kiválasztott jelölt két évig viseli.
1: A szlovén állami erdők koordinálásával egyedülálló projekt vette kezdetét a Mura erdőben, amelynek

0: Célja a veszélyeztetett keményfás ártéri ligeterdők természetes megújulásának elősegítése, az invazív növényfajok visszaszorítására és a tölgy makjának sikeres csiráztatására a szakemberek körskopoljai sertéseket telepítettek egy elkerített kísérleti területre Benicén. Viktória Szalály, a szlovén állami erdők szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
1: Vloga szlovenskih državnih gozdov projekto Natura Mura Drava.
2: A szlovén állami erdők szerepe a Natura Mura Drava projektben kulcsfontosságú az őshonos ártéri erdőtípusok helyreállítását célzó tevékenységek végrehajtásában. Felelősek vagyunk az őshonos ártéri erdők helyreállításáért azokon a helyszíneken, amelyeket jelenleg nem őshonos növényzet borít. A projekt egyik tevékenysége a természetes megújítás ösztönzése is. Ebben a projektben körülbelül 40 hektár ártéri erdőt fogunk helyreállítani.
0: A projekt egyik kulcstevékenysége a természetes felújítás elősegítése. A Mura erdőben egy hektáros területen erdei legeltetést végeznek a talaj előkészítése céljából. Ebben fontos szerepet játszanak a körskopoljai sertések, mivel a legeltetésükkel és különösen a túrásukkal hozzájárulnak a kedvezőbb feltételek megteremtéséhez, az erdő természetes megújulásához. Milyen területen zajlott ez, és hogy kell elképzelni?
2: A célterület megfelelő betonvashálóból készült drótkerítéssel kerítettük körbe, amelyet 30 centi mélyen a talajba süllyesztettünk. A kerítést villanypásztorral is elláttuk. Ezáltal megakadályoztuk a házi és a vadállatok érintkezését a kerítésen belül. A kerítés 10 évig marad a területen, így biztosítva a fiatal tölgycsemeték védelmét a vadak elől.
0: Viktória Szalály rádiónknak elmondta azt is, hogy a muramenti ártéri erdők a legértékesebb élőhelyek közé tartoznak nálunk. Ám természetes megújulásuk sok helyen akadályba ütközik. De mi jelenti a gondot, és milyen szerep jutott a sertéseknek?
1: Težavo predstavlja predvsem gosta zeliščna plast.
2: A problémát elsősorban a sűrű, lágyszárú növényzet jelenti, amelyet gyakran invazív, idegenhonos növényfajok alkotnak. Ezek befedik a talajt, elvéve a helyet a csírázástól, a fiatal növényektől pedig a fényt. Ezért a sertések a legeltetéssel és különösen a talaj túrásával segítenek javítani a feltételeken, a keményfás ártéri ligeterdők természetes megújulásához. Az erdei legeltetés csökkenti a lágyszárú szint sűrűségét, a járással és a túrással pedig összekeverik a talaj humuszos és ásványi rétegét. Ezáltal kedvezőbb feltételeket teremtenek a mag csírázásához és növekedéséhez, és következésképpen ösztönzik az erdő természetes megújulását.
0: A legeltetés befejezése után és a tölgy makkolása előtt a sertéseket a hétvégén eltávolították a bekerített területről. A körskopoljai sertések így érdekes példát mutatnak arra, hogyan lehet a természetes folyamatokat kihasználni az élőhelyek helyreállítása során. Túrásuk és legeltetésük hozzájárul ahhoz, hogy az erdő a megújulás nagy részét maga végezze el. A tölgy makjából, azaz a tölgy termésből, amelyből fiatal tölgycsemeték fejlődnek. Az erdei legeltetés végrehajtását követő első 3 évben a fiatal csemeték gondozása is megtörtént, amellyel biztosították a megfelelő növekedési feltételeket a további fejlődésükhöz és az erdő sikeres természetes megújulásához. Az ártéri erdők természetes megújulásának ezt a módját a Mura erdő területén már korábban is alkalmazták, és sikeresnek bizonyult. Mondta rádiónknak Viktória Szalály, a szlovén állami erdők szakmunkatársa. Brano Jakubovics Moje dubióze című könyvének szlovén fordítását mutatták be szombaton a Domonkosfai portán. A szerző természetesen nem érkezhetett a Dubióza kollektív együttes nélkül, és ha már jöttek, hát zenéltek. Nem is akárhogyan. Mai összeállításunkban egy hosszabb beszélgetés töredékét hallhatják a zenekar frontemberével, a könyv személyes vonatkozásairól, amelyek elválaszthatatlanok a 20. század utolsó évtizede valóságától Bosznia-Hercegovinában. Szelíd humorral megírt, keserű élettapasztalatok ezek. A riporter Botka Ágnes.

0: Ma nisam htio namjerno da pričam o tome, pošto je bilo je neka lijepa i vesela atmosfera, pa nisam htio da crnjačim, znaš.
1: Szándékosan nem beszéltem sokat a könyvről, ugyanis nem akartam elrontani a jó hangulatot. Ez a könyv az édesapám halálát követően íródott. Majd jött a koronavírus járvány. Az apám sokat jelentett nekem az életemben. Elvesztésével egy nagy űr keletkezett, erre jött rá a járvány. Amikor az életben nagy veszteség ér, akkor a munkába menekülsz, hogy az idő valahogy elmúljon. Mivel azonban járvány volt, nem tudtam mivel elűzni a gondolataimat. Aztán úgy döntöttem, hogy papírt és szeruzát veszek a kezembe, és leírom az emlékeimet, a régi történeteket. Igazából csak még egyszer beszélgetni kívántam az apámmal. Azért, hogy még egyszer megtegyük az egykori közös utat. A könyvet neki ajánlottam, de ez nem egy klasszikus életrajz, ami számomra nem lett volna érdekes. Voltak éppen nem azért ültem le, hogy könyvet írjak, hanem azért, mert ezek a történetek segítettek nekem a veszteség feldolgozásában. Mint egy napló. Arra nem gondoltam, hogy ezt valaki is elolvasná majd. Aztán az egyik barátom, aki ismerte az apám, és aki egy internetes művészi oldalt vezetett, elolvasott néhány történetet ezek közül, és úgy döntött, hogy azokat felteszi az oldalára. Az emberek elkezdték olvasni, egyik követte a másikat, és így jutottunk el a könyvig.
0: A pročito jednu od tih priča i kao došlo na ideju da objavi neki od njih na portalu. E tako su na ljudi to čitali, tako jedno vodilo drugo i na kraju došlo do knjige.
2: Dalszöveget vagy könyvet írni nehezebb, kérdeztük.
0: Pa nije ni jedno ni lakše ni teže, ne možeš čak potpuno dvije različite stvari.
1: Egyik sem nehezebb, mint a másik. Mondhatom, hogy két különböző dolog. Ha az együttesnek írod a szövegeket, akkor mindig azzal a gondolattal látok hozzá, hogy ezt majd az emberek hallgatják. Tudod, ez sohasem olyan bensőséges. Vagyis ezek többnyire társadalmi jellegű szövegek. Intimebb hangulatú zenénk csak kevés van. Miközben, amiről a könyvben írok, az egészen meghitt, valóban belülről jövő érzelmeket hoz. Tehát két különböző dologról beszélünk. Amikor úgy éreztem, elöntenek az érzések, akkor leültem írni. Nem erőltettem és nem kényszerítettem magam arra, hogy ülj le és írd a könyvet. 4-5 évig tartott a folyamat. Felébredtem reggel, eszembe jutottak az emlékek, érzések, és leültem megírni azokat. A gondolatok szépen összeálltak, és addig írtam, amíg ez jött magától. Amikor kimerültek a gondolatok, abba hagytam az írást. Különbség van, ha valakinek írsz, úgymond fogyasztásra, vagy ha magadnak írsz azért, hogy valakivel, valamivel
0: beszélgass.
2: Mondta Bránó Jakubovics, a Dubioza kollektív alapítója, akinek könyvberendezett történeteiről a Horizont egyik következő adásában szól a szerző.
3: Este vi Slovenci, ma šta ste? Mađari, šta ste? Isto i na slovenačkom, isti je prevod. Hajde probajte, 1, 2, 3, i... Ne, ti sam nečujemo vas. Glasim, slobom.
4: Idén továbbra is a mobilitás mindenki számára jelmondat köré épülő Európai Mobilitási Hét keretében ma elérkeztünk az autómentes naphoz. Ma 10 órától a Lendvai főutca a Városháza előtt néhány órára a társalgásnak, az alkotásnak és a biztonságosabb mobilitás népszerűsítésének adott otthont. Az óvodás és iskolás gyerekek krétával rajzolhattak az utcán, a látogatók pedig megállhattak a résztvevő szervezetek standjainál. A legkisebbeket Leon, a rendőr kabala figura is meglátogatta. Szabó Márk is ott volt.
5: Zoya Jaklin, Horváth Dóra, Varga Patrik rajzolunk.
6: Én bármint egy rolkát rajzoltam.
7: Így röpülött.
8: Voltatok már itt ilyen rajzoláson, vagy most először?
6: Voltunk már.
8: Akkor te most vagy először?
6: Igen.
8: Miért rajzoltok?
6: Arról, hogy valami tárgyat olyan csinálunk, ami nem hulladék.
8: Meg ugye arról is van szó, hogy a közlekedés az jó, hogyha nem autóval csináljuk, hanem máshogy. Szoktál máshogy is akkor közlekedni?
6: Nem sokszor.
8: Gyalog például szoktatok sétálni?
6: Igen.
8: Biciklizni?
6: Igen.
8: Rollerrel valahova menni?
6: Azt is.
8: A busszal jártok a helyet, hogy autóval?
5: Én nem szoktam.
8: De nagyon. Hol éltek?
5: Én Csentébe. Én Völgyi faluba.
7: Hosszú faluba.
8: Mindenhol vannak már jó bicikli utak ott, ahol éltek. Azt szoktátok néha használni?
5: Igen.
9: Mondta rajzolás közben Zoya, Dóra és Patrik. Magyar János lendvaközség polgármestere pedig azt nyilatkozta, hogy számos kerékpárutat adtak át az utóbbi időben, illetve hogy a községben most zajló útfelújítások is már a községi átfogó közlekedési stratégia alapján a fenntartható mobilitás jegyében zajlanak. A mai napról pedig elmondta.
10: Minden éven a Városháza előtt az útszakaszt lezárjuk. Az óvodás, az iskolás gyerekek számára biztosítjuk, hogy biztonságosan elképzelésüket az aszfaltra, vagyis az útfelületre rajzolják. Egyben pedig az általános iskolák számára, az egyes számú kétnyelvű általános iskola, a Göntérházi kétnyelvű általános iskola és a kettes számú kétnyelvű általános iskola tanulói számára pedig kerékpárokat biztosítottunk. Azért, hogy a gyerekek bármikor a tanítókkal biztonságosan tudnak közlekedni, főleg pedig azért, hogy a városunkban a kerékpárutakat megismerik, később, mikor már nagyok, akkor maguk tudnak biztonságosan közlekedni.
9: De a gyerekek figyelmét a bukós isakok és fényvisszaverő mellények használatára, a biztonságos úton való átkelésre is felhívták. Vida Törner Juditot, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola igazgatónőjét hallják.
11: Az idén az első-második osztályosaink jöttek ki, rajzolni fognak, de már látom, hogy az ajándékba kapott bicikliket is próbálgatják, és ennek nagyon örülök, hogy ilyen ügyesek. Megtalálták azt a nagyságú kerékpárt, amelyik nekik illik, és mire biztos kimegyek, arra már sok fiú ki is próbál. Azok egy kicsit bátrabbak ezen a területen. Nagyon örülünk a 4 biciklinek, amit megkaptunk. 3 olyan van, ami tanulóknak szolgál, egy pedig a tanárnak, a magassága véget, de gondolom, hogy majd a nagyobb fiúk is tudják használni, és a biztonságos közlekedés, kerékpározás szempontjából ez egy nagyon fontos dolog, mert amikor tanulnak majd a kerékpár vizsgára, akkor mindenképpen használt fogják venni.
9: Az iskolák képviselői tehát átvették az ajándékkerékpárokat, amelyek a bicikli vizsgához és a versenyekre történő felkészüléshez fognak jól jönni. Adorján László lendvaközség közlekedésbiztonsági és megelőző tanácsának tagja mondta el, hogy feladatuk főleg az iskolák környékének, de a község összes közlekedési felületeinek biztosítása, a veszélyes útszakaszok megszüntetése.
12: Ellenőrizzük a gyors hajtukat, még ha valami szerencsétlenségek vannak, ottan próbáljuk korlátozni a forgalmat, sebességet, új tükröket, táblákat rakunk, ez a tanácsnak a feladata nagyjából.
8: Az autómentes napon itt lent a községben, mivel várják a fiatalokat?
12: Bemutató lesz a gyerekeknek a hegymászó egyesületű, a védősisak használatról, előadás lesz az forgalomra a gyerekeknek. Ezzel tán buzdítok a gyerekeket is, hogy minden többet gyalogolnak, vagy kerékpároznak, hogy nem autóval.
9: Leon, a rendőrmackó is meglátogatta a gyerekeket, a lendvai színház és hangversenyterem nyári színpadán pedig az óvodások és az egyes számú lendvai KI első 3 osztályának tanulói közlekedési témájú bábelőadást is megtekintettek a délelőtt folyamán.
4: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Horváth Dávid, Szabó Szuzi, Botka Ágnes és Szabó Márk összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk!

0: Aréna. A Moravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az Alpok-Adria lövészbajnokság utolsó előtti 9. fordulójának versenyét rendezte a múlt hétvégén a Dobronaki Ezero Sportlövész Egyesület. A versenyen 112-en pisztoly fegyverszámban és 104-en revolverrel léptek lőállásba. A pisztolyosoknál Bojan Frász remekelt, aki rádiónknak ezt nyilatkozta.
2: A két versenyszám közül a pisztolyos lövészet jól sikerült, viszont a revolveres szám nem hozta meg a várt eredményt. Igaz, hogy nem volt egy 8-asom sem, de 10-es sem tudtam lőni. Valahogy nem medve. De ennek ellenére elégedett kell, hogy legyek. Már olyan értelemben is, hogy a múlt héten a revolver mestere címért volt egy nagy 60 lövéses verseny. Ez annyit jelent, hogy 6 kör alatt 10-10 lövést adunk le. Ezt a viadalt 580 körrel meg is nyertem, zsinórban harmadszor. Dobronakon az Alpe-Adria bajnokság 9. fordulában nem állt kézre a revolver, meggyűlt vele a bajom a lőtéren. A sportlövészetben és a versenyeken elképesztően bosszantó tud lenni, ha a technika, a fegyver fogása vagy a sütése nem áll össze, és úgy érzed, mintha magával a fegyverrel kellene harcolnod a pontokért. Ma ez történt velem, pedig általában Dobronakon jól szerepelek. Ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt éppen itt lőttem 196 kört. Mindkét számban azonos eredmény született. Az Alpok-Adria 10 fordulós bajnokság összetett versenyében az élen vagyok. Még egy forduló van hátra, arra kell csak vigyáznom, hogy az átlagot meglőjem, ami 190-193 kör, ennyi elég lesz a bajnoki címszerzéshez.
1: Revolver egyéniben Bojan jelen remekelt, ahogy az várható is volt a két fegyverszám csapatversenyében is, az SD Pro Armis 1 hozta a kötelezőt. A Frász jelen Vignyevics trió maga mögé utasította a teljes mezőnyt. Nenad Vignyevics beszél.
3: Az edzésszámokra való tekintettel ez egy szolid eredmény.
2: Korábban erősségem volt a pisztolyszám, ma pedig a revolver. Úgy tűnik, hogy ez teljesen természetes fejlődési vagy változási folyamat eredménye. A lövészetben a két fegyvertípus gyökeresen eltérő, mechanikát, mentalitást és finom motoros mozgást igényel. A revolver lassabb, megfontoltabb ritmus kényszerít a lövészre. Az idők során higgadtabbá váltál, jobban figyelsz a tiszta célkép megtartására és az alapos ráfordított időre, a revolver hatékonyabb eszközé válhat a kezedben. Jónak vélem az Alpok-Adria versenyt, közel 200 fős a mezőny. Vannak, akik kihagynak egy-egy fordulót, de azok, akik célra törően versenyeznek, azok minden viadalon ott vannak. Tehát a liga erős a minőségre és a résztvevők számát tekintve.
1: Ahogy a mezőny résztvevői többször hangoztatták, Dobronak kiváló hely egy ilyen verseny megrendezésére. A jó hangulat, a karbantartott környezet, valamint a versenyzők közötti barátságos légkör ismét megmutatta, hogy az Alpok-Adria Nemzetközi Liga nem csupán a legjobb eredményért harcot jelenti, hanem a sportlövészek számára a kapcsolatok kialakításában is fontos szerepet tölt be. Tegnap rendezték a beltinci Dolinsko-Kispályás labdarúgó bajnokság 3. fordulóját. A völgyifalusi pályán a helyi Zvezda nem bírta a lakossal. 8-1-es vendéggyőzelem született. Meszelics Márko szerint
4: az eredmény nem mutassa reálisan, ahogy futballoztunk máma, mert azért 3-1-nál volt sok helyzetünk, ott szerintem vissza tudtuk volna jönni, egy kis szerencsével, egy kapufa bement volna, és lehet, hogy más olyan fejlődött volna a mérkőzés.
1: Meszelics elmondta, el kell felejteni a hétfő esti mérkőzést, és tiszta lappal készülni a következőre, hiszen...
4: Tudjuk, hogy jó csapat vagyunk, nagyon összetartunk, még ez csak az eleje a szezonnak, úgyhogy még sok mérkőzés van előttünk, megyünk tovább, és remélem, hogy mindnál több pontot fogunk szerezni.
1: Posgai Deán, a lakos elnöke szüntelenül buzdította a csapatot. A lefújást követően sorra gratulált a játékosoknak.
5: Igen, biztos, hogy fontos, meg még a bajnokság eleje van, úgyhogy még sok mérkőzés van hátra, úgyhogy reméljük, hogy ha nem is ilyen passzban tudunk játszani, de azért törekszünk, hogy pontokat szerezzünk.
1: Milyen célküldözéssel vágott egyáltalán neki a lakosi kispályás csapat az idei sorozatnak?
5: Szerintem minden évben az a cél, hogy tudjunk normális körülmények, meg normálisan játszani. A helyezés még a 1-3-ig. Szerintem az a tökéletes.
1: Tehát dobogon végezni?
5: Hát igen, hogy szerintem van olyan játékos káderünk, hogy megcsinálhassuk ezt.
1: A Dolinszko kispályás futballmérkőzést Völgyi faluban szép számú közönség követte. Ahogy többen mondták, ilyen helyeken a közösségi összetartozás és a közös szenvedély a legintenzívebb formában nyilvánul meg. A szlovén férfi röplabda válogatott a szerbek elleni 3-0-ás győzelmükkel bejutottak a torinói Európa-bajnokság negyed döntőjébe, ahol szerdán Belgiummal játszanak. Különösen a blokkolók Alen Pajenk és Jan Koza Mernik voltak formában. Szlovénia az A csoport mérkőzésein nem igazán remekelt, de így is megszerezte a második helyet. A nyolcad döntőben viszont fantasztikus mérkőzést játszott, a kezdetektől fogva, amikor az első pontot a visszatérő Klemen Ból szerezte, uralták a pályát, és 14, illetve 13-ra megnyerték az első két szettet. Az utolsó szettben egymás mellett haladt a két csapat, de a minőség a szlovén oldalon volt. A szlovén röplabda csapat következő akadálya tehát Belgium lesz, amely a délutáni torinói mérkőzésen 3-1-re legyőzte a tavalyi világbajnoki elődöntős Csehországot. A Szlovén Labdarúgó Szövetség kisorsolta a Pivovarna Unión Kupa harmadik fordulójának párosításait. A tabella felső felében több minőségi csapat található, köztük a Nafta, mely a Triglav Krány otthonában harcol a továbbjutásért. A Csárdamárt Jánci a Fuzsinár vendége lesz, a Tromeinik a Beltincit fogadja. A tabella alsó felében csak két elsőligás csapat, a Brinyegro Szuplje és a Bravo található. A legjobb 32-ben érdekelt még az Odránci, mely a Marieta vendégeként lép pályára, valamint a Turnisce, mely a Roltek dob csapatát fogadja. A Maribor mellett a Mura és az Olimpia már búcsúzott a további versenyből. Györkös Gorán és Göncz Edit pedig most búcsúzik. Köszönjük, hogy ma is az arénát választották.

0: éjszakon, rossz idők.
1: Ilyen.
2: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: Köszöntöm a rádiórendelő tisztelt hallgatóit! Az egészségügyi műsorok sorozatát a nyári szünet után a természet adta gyógynövényekkel kezdjük. Tartsanak velünk!
1: Alternatív komplementer, természetes.
0: A Muravidéki Magyar Rádióban visszatért a rádiórendelő, ami azt jelenti, hogy hamarosan itt van hivatalosan is az ősz, a meteorológiai már megérkezett, a naptári még egy kicsit várat magára. A gyógynövények viszont még mindig tesznek arról, hogy gyűjthetjük őket, illetve egy részüket, és saját hasznunkra elraktározhatjuk télire, jövőre. Vajdics Rozália a gyógynövények területén jártas nyugalmazó biológia és kémia tanár továbbra is rendelkezésünkre áll, és most az első kérdésem az, ugye, hogyha tavasszal inkább a virágot és az első zsenge leveleket gyűjtöttük, akkor most feltételezem, hogy most a bogyókat, vagyis a termést és a gyökeret lehet gyűjteni. Mit ajánl, mit lehet még így szeptember második felében, esetleg még októberben tenni azért, hogy életünk szebb legyen?
2: Igen, nagyon sokat tehetünk saját magunk, de használnunk kell a gyógynövényeket, és most be kell gyűjtenünk őket. Említeném először is a csalánt, ahol gyűjthetjük a gyökerét is, de gyűjthetjük még a csalány levelét is. Ezt még száríthatjuk. Ez a sari csalány épp annyi hatóanyagot tartalmaz, vagyis nagyon sok hatóanyagot tartalmaz, mint a tavaszi. A gyökereket ősszel vagy kora tavasszal gyűjtjük, akkor, amikor a növény nem fejlődött ki annyira, mert olyankor a gyökérben nincs energia, most pedig tele van energiával. Kiássuk a csalángyökeret, a gyermekláncfű gyökeret és minden más gyökeret, amit használunk. Még tisztítjuk, felvágjuk annyira, hogy könnyebben megszáradjon, és száraz helyen tároljuk őket. A csalánból készíthetünk még mostan tinktúrát is. Úgy csináljuk, mint más tinktúrákat, a csalánleveleket. Összevágjuk, lazán megrakunk egy duncos üveget, én mindig ilyen befőttes üvegbe teszem, lazán megtöltjük, és minőséges pálinkával felöntjük. Hát én leginkább a törkőpálinkát szeretem, mert a törkőpálinka már magában is nagyon sok egészségre szolgáló hatóanyagot tartalmaz. Ezt a tinktúrát meleg helyen tároljuk, naponta felrázzuk, és 2-3 hét után átszűrhetjük, üvegekbe tesszük, és eltesszük télire. A tinktúrának ugyanaz a ható ereje, mint egy teának, és pedig, hogy tisztítja a vért, vért képez, C-vitamin tartalmaz, és még nagyon sok jó hatóanyaga van a csalánynak. Gyűjtsük ezután a zsáját is. A zsáját a kertünkbe gyűjthetjük, vagy ha valakinek szerencséje volt, a tengerről hozott zsáját. Szárítsuk meg, ne aprítsuk fel, de tegyük száraz helyre. A zsája nagyon jó gyulladás csökkentő. Teának is használhatjuk, ha fáj a torkunk, azzal öblögetjük, de ha rendszeresen fogyasszuk a zsája teját, immunerősítőként is szolgálhat. Ha rendszeresen naponta isszuk a zsája teát, akkor nem olyan erősre főzzük. Két kiskanál zsáját leöntünk 2 deci vízzel, 2,5 deci vízzel, leforázzuk, és csak 3-4 percük álljuk hagyni, leszűrjük, és így isszuk naponta. De ha gyulladás csökkentőnek, vagyis gátlónak akarjuk öblögetni a torkunkat, akkor pedig 7-10 percig is áztatjuk a vízben. Zsájából is készíthetünk tinktúrát is, és épp így használjuk. Most itt az ideje az egynyári üröm gyűjtésének. Most már látni lehet a virágait, nem kell megvárnunk, hogy teljes virágzás legyen, olyan apró kis sárga gombocskák jelennek meg. Szerintem még 2-3 napos napot várnom kell, legalább az én ürömömnél, és akkor gyűjthetjük. Ezt is megszárítjuk, de ha annyi egynyári ürömünk van, tegyünk egy zacskóba is, ilyen lyukacsos zacskóba, és akasszuk fel olyan helyre, ahol ezek a rágcsálók is szeretnek bevonulni, állítólag nem szeretik az illatát. És ez elijeszti a rágcsálókat is, de az egynyári ürömből készíthetünk tinktúrát is. Ez a tinktúra nagyon jó ellenálló képességű növelő is, és félretehetjük teának is. A teája is ellenálló képességet növel. De itt ne gondoljunk arra, hogy a tinktúra meg a tea olyan bum hatása van neki, hogy egyszer iszunk, és már mégis gyógyultunk. Ez hosszabb ideig tart, mint már szoktam mondani, huzamosan kell fogyasztanunk ezeket a gyógynövényes kivonatokat. Az énnyári ürömből készíthetünk kenőcsöt is, ami ízületi fájdalmakat enyhít, és az övsömörnél is segít ez a kenőcs. Még gyűjthetjük a cickafarkot, gyűjthetjük a málnalevelet, ami nagyon jó a cukorbetegeknél, mert természetes inulint tartalmaz, ami a növényi inzulin, és csökkenti a vércukrot. Gyűjthetjük a terméseket is, mint már említetted. Itten először a bodzatermést ajánlom. Egy figyelmeztetés, a bodzatermést ne próbáljuk meg nyersen, ne is fogyasszuk nyersen, mert nem jó hatással van a szervezetünkre, valami nehézséget okozhat, de ha megfőzzük, valami jót készítünk belőle, lehet lekvár, vagy lehet ilyen szörpszerűség, az pedig tele van hatóanyagokkal. És pedig hogyan készítsünk ilyen bodza termésből szirupot? A bodza termést szedjük le, mert ez ilyen esernyős virágzású, és akkor a termések is olyan, ezeket a kis bubikákat szedjük le, tegyük edénybe, és annyi vizet öntsünk rá, hogy eltakarja. Amikor ezeknek a kis terméseknek a héja pattogni kezd, akkor szűrjük át, és nyomogassuk át úgy, hogy a mag a szűrőn maradjon. Utána szűrjük át egy gázison, és fele annyi cukrot adjunk hozzá, mint mennyi a folyadék. Ezt is még forraljuk meg, és tároljuk sötét helyen vagy hűtőben, és naponta egy kis kanállal fogyasszunk belőle. Ez is nagyon jól növeli az ellenálló képességünket, sőt, akkor is nagyon ajánlatos, amikor már betegségünk van, akkor is nagyon jót tudhatni a szervezetünkre. Épp így gyűjthetjük a csipkebogyó termését is. Én nem szokom megvárni, hogy a csipkebogyót a dír megtöri, hogy megpuhuljon. Én már tavaly is mondtam, hogy konyharuhába teszem, és klofulóval, húsklofulóval megpuhítom, üvegbe teszem, felöntöm minőséges pálinkával, és akkor nagyon vigyázni kell, mikor ez a 2-3 hét után elkészül ez a tinktúra, hogy nagyon sűrű anyagon szűrjük át, hogy azok az apró szűröcskék ne menjenek a szirupba, de eddig még senki sem panaszkodott, nem is a szirupba, a tinktúrába, és egy is egy nagyon jó ellenálló képességnövelő, tele van C-vitaminnal. Gyűjthetjük a kökénytermését is, hogyha nem eszik meg a madarak, de ha megeszik, semmi gond, épp úgy a galangonya termését is, amiből nagyon jó légvárt is készíthetünk, ezeket a terméseket is mind megszáríthatjuk teának is, de ezt a teát úgy készítjük, hogy már este beáztatjuk, és reggel akkor csak felmelegítjük. Készíthetünk kasvirág tinktúrát is. Én már a kasvirágból az egész növényt, szár, levél, virágot összeaprítunk, épp úgy tinktúrát készítünk, egy befűtés üveget lazán megtöltünk, feltöltjük pálinkával, minden nap kicsit megkeverjük, felrázzuk, 3-4 hét után leszűrjük, de most már egy növényt fel is áldozhatunk, hogy kivesszük a gyökerét, megmossuk, összeaprítjuk, és azt is leöntjük pálinkával.
0: Külön?
2: Külön. Külön üvegben, és ebből nem kell sok, mert a gyökérben több hatóanyag van, és mikor ez is 3-4 hétig állott, átszűrjük, és a két tinktúrát összekeverjük. Olyan hatóasos tinktúrát kapunk, mint a gyógyszertárban vásárolhatunk. És hogyha legalább ennyi tinktúrát készítettünk, akkor ahogy jön az október, jönnek a ködös idők, jön a mégfázásos idő, vagy a vírusos idő, kezdjük a fogyasztását ennek, amit elkészítettünk. Mondjuk 2 hétig reggel a teánkba tegyünk egy kis kanál csipkebogyó tinktúrát, 1 hét után vagy 2 hét után tegyünk egy kanál egy nyári üröm tinktúrát, utána kasvirág tinktúrát, utána csalánvirág tinktúrát, és mire még egyszer ezt megismételjük, vége a télnek, és mi átéltük aznélkül, hogy valami nehézségünk lenne.
0: A számtalan őszi kincs közül kiemelkedik a babérlevél. Nem csak közkedvelt fűszer, hanem kiváló gyógyhatású növény is. A rádiórendelő folytatásában Vajdics Rozália többek közt a babérlevél hasznos tulajdonságait is ismerteti.
2: Most a cickafarkot szélhetjük a természetben is. De a természetben vigyáznunk kell, hogy ki a rét, most nincs annyi probléma ezzel, mert nem fogják kaszálni. De ha lehetőségünk van, ezeket a gyógynövényeket tenyészhetjük itthon is. A gyógynövényeket ismernünk kell, megfelelően gyűjteni akkor, amikor ideje van ennek, megfelelően szárítani, tárolni, és a legfontosabb, használnunk kell. Nem segít a gyógynövény, ha zacskóba van, nem segít, ha nem készítünk teát, és nem segít, ha nem fogyasszuk huzamosabban. És még csak még egy dolgot szeretnék említeni, a babérlevélről. Nagyon sokáig, legalább 5 évvel ezelőtt hallottam először, milyen jó gyógyhatása van a babérlevélnek. Addig a babérlevelet csak a konyhában használtuk. Szonya Loncsár könyvében és az írásaiban, előadásaiban figyeltem fel legelőször erre, hogy mi mindenre jó a babér. Én leginkább ilyen babérolajat ilyen ízületi fájdalmakra használom. Ha ilyen fájdalmunk van, nagyon jó babérlevél olajjal bekenni, és nálam ez bejött, használ. Lehet, hogy más is megpróbálhatja.
0: És otthon el tudjuk készíteni ezt a babérlevél olajat?
2: El tudjuk készíteni. Legelőször, amikor Szonya Loncsártól hallottam, én megpróbáltam úgy, ahogy ő mondta. Olajban, minőséges olajban, ő mindenki olívaolajt ajánl, mert az nagyon jó a bőrnek, szervezetnek, de nagyon jó hatása van a napraforgó olajnak is. Vegyünk minőséges napraforgó olajt, és semmi hibát nem követtünk el, mert épp olyan jó hatása van a testünkre, szervezetünkre, mint az olívaolaj. És a napraforgó olaj nálunk van itthon. Én először úgy készítettem, ahol Szonya Loncsár mondta, hogy 6 babérlevelet összeaprítottam, betettem 1/2 liter olajba, és a pincibe tettem sötét helyre, sötét zacskóba, 6 hónapig hagytam állni. De ennél egyszerűbb elkészítése is van, amire később jöttem rá, recepteket is találtam mástól is, és pedig, hogy például egy recept, hogy 30 g babérlevelet szárazzan összeaprítunk, a tinktúrába vagy a macerátot, ami készítünk, a gyógynövényeket aprítsuk össze, hogy a gyógyhatása könnyebben kiválik belőle, de ha teának szárítjuk, én legalább nem moszogatom össze, a használat előtt szokom ezt csinálni, hogy akkor sokkal jobb illata mindene van. 30 g babérlevélre 250 ml minőséges napraforgó olajat öntünk, sötét helyen tároljuk 14 nap, többször felrázzuk, átszűrjük, de ha nem szűrjük át, az se baj, és így már használhatjuk is. Külsőleg is nagyon jó ilyen ízületi fájdalmaknál használhatjuk, épp úgy, mint az olajat salátára használhatjuk táplálkozás elkészítésére is, valami táplálék elkészítésére is, mindenre. Nagyon jó. És miért jó ez a babérlevél olaj? Sok antioxidántat tartalmaz, elősegíti az emésztés, A-vitamin tartalmas, az egész B-komplex vitamint megtaláljuk benne, C-vitamin tartalmas, és még a minerálokból is van benne vas, kálcium, mangán, magnézium, cink, és stb. egyedül használni kell. De még egy egyszerűbb recept van ehhez, vásároljunk babérlevél illóolajat, nagyon drága, de megéri, hogyha komótosak vagyunk, és pedig azt is ilyen egy déci olajba csöppentsünk 10 csöpp babérlevél olajat, rázzuk fel többször, és ezt is használhatjuk ilyen gyulladás csökkentésre, sőt, az arcunkra is használhatjuk, és a testápolására is.

Kedves hallgatóink, Önök a Rádiórendelőt és Vajdics Rozáliát hallották. A műsor készítésében közreműködött Györkös Gorán hangtechnikus. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

és énekelni kezdtél. Elpusztult a macska, a szomszédom az őr, majd jel.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Az éjszakok, rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemünk semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újravidéki Magyar Rádióban.

kívül tomolt a tél. Könnycsebb fény lett arcán, mint egy gyémánt, és én tudtam, hogy fél. Egy éj, ennyi volt a csoda, többé nem láttam itt soha, de álmaimban néha egy rég elhambat éjszaka hív.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd, az első szavamat, azt